Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: ritmusra léphetsz.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Welcome to Saint-Tropez.

0: to Central Bay. Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió. Egy lépéssel.

Kult. És a jelent kedvenc felvételei.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd,

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

lépéssel közelebb hozzád.

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Még érvényben van a hőségriasztás és a vörös kód is, a vízfogyasztásra és a vízvédelmére figyelmeztet a szaktárca, még marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Keddi félig tart a hőség miatt elrendelt vörös kód. A vörös kódnak két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt minden szociális intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, ne menjen el mellette, hívja a 112-es segélyhívót. A vízfogyasztásra és a vízvédelmére figyelmeztet a szaktárca. A rendkívüli hőség miatt az élő környezetért felelős minisztérium a rendszeres folyadékfogyasztásra hívja fel a figyelmet, továbbá arra is, hogy ne pazaroljuk az ivóvizet, és figyeljünk oda az állatokra is. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. Vízosztással segíti utasait a MÁV a hőségben. Az országos tisztifőorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére. A vasúttársaság a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. Naponta 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, az utascentrumoknál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál. Újraindítják a visegrádi együttműködést, írt a Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök is elfogadta a meghívását Budapestre és Gödöllőre június 23-ára. Befagyasztaná a polgármesterek fizetését egy Tiszás képviselő. Szabó Tibor a vármegyei közgyűlési elnökök fizetésének csökkentését is kezdeményezi. A főpolgármester és a megyei jogú városok polgármestereinek fizetését a 2024-es szinten fagyasztja be, megakadályozva az automatikus évről évre történő emelést. A törvénymódosítás 2026. július 1-én lépne hatályba. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy- és áruszállító vállalkozást tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, gyümölcsöket, jégkrémeket ellenőriz a NÉBIH. Mától augusztus 20-áig tart a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A fagylaltokat előállító létesítményeknél higiéniai és nyomkövetési ellenőrzést végeznek. A bringás büfékben vizsgálják az alkoholos italokat is. A több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi-északkeleti szél többfelé élénk, nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz, zivatarok idején pedig viharos lökések lehetnek. A legmagasabb hőmérsékletek délután 30 és 35 fok körül alakulnak.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
2: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Pult. És a jelent kedvenc felvételei.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Rubrikám.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni uniós eljárást. Olyan súlyos a vízhiány a Velencei tónál, hogy több strand zárva marad a nyárra. Folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni eljárást, jelentette be brüsszeli sajtótájékoztatóján Magyar Péter a kétnapos uniós csúcs végén. A miniszterelnök elmondta, hogy az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós és egyéb intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. Meghívta az Európai Parlament elnökét Roberta Metzolát Magyarországra. A látogatás valószínűleg az ősz elején lesz. Olyan súlyos a vízhiány a Velencei tónál, hogy több strand is zárva marad a nyárra. A Velencei tó vízszintje napok óta a történelmi mélypont közelében mozog. Néhány napja már fürdőzési tilalmat rendeltek el az egyik fürdőhelyen, mert a víz mintán nem megfelelő vízminőséget mutatott. A probléma pedig más partszakaszokat is érint. A vízhiány fokozódhat a következő időszakban, mivel most indul igazán a kánikula. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Rosszinszendi Romulus jelezte, a társszervezetekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A társszervezető hangsúlyozta, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár, így a vasúttársaság a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak. A MÁV-nak azonban néhány hét alatt sikerült megállapodnia az osztrák céggel a kocsik bérléséről. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy- és áruszállító vállalkozás tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Megépítik az emberiség fekete dobozát. Hamarosan nem csak a repülőgépeknek lesz fekete doboza, hanem az emberiségnek is. A rendszer az emberiség minden lépését rögzíti majd, amely a klímakatasztrófa felé vezet. A megoldás folyamatosan gyűjti majd a bolygó egészségével kapcsolatos több száz adathalmazt, mérést és interakciót, amelyeket a jövő generációinak tárolnak. Ma változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar, délután 27-29 fok valószínű. Az északnyugati szél élénk helyenként erős maradhat. Holnap is több órás napsütésre kellemesebb nyári időre számíthatunk, csak kevés helyen alakulhat ki futó zápor. A reggeli minimumok 10 és 16, a délutáni maximumok 25 és 30 fok között várhatók. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati szél.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, őssejtek. Ez valami új high-tech cucc.
6: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
5: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
5: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
6: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
5: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
7: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
8: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
0: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
2: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

elmúlt. És a jelent kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni uniós eljárást. Olyan súlyos a vízhiány a Velencei tónál, hogy több strand zárva marad a nyárra. Folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni eljárást, jelentette be brüsszeli sajtótájékoztatóján Magyar Péter a kétnapos uniós csúcs végén. A miniszterelnök elmondta, hogy az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós és egyéb intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. Meghívta az Európai Parlament elnökét Roberta Metzolát Magyarországra. A látogatás valószínűleg az ősz elején lesz. Olyan súlyos a vízhiány a Velencei tónál, hogy több strand is zárva marad a nyárra. A Velencei tó vízszintje napok óta a történelmi mélypont közelében mozog. Néhány napja már fürdőzési tilalmat rendeltek el az egyik fürdőhelyen, mert a víz mintán nem megfelelő vízminőséget mutatott. A probléma pedig más partszakaszokat is érint. A vízhiány fokozódhat a következő időszakban, mivel most indul igazán a kánikula. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervezetekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személy szállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A társszervezető hangsúlyozta, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár, így a vasúttársaság a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak. A MÁV-nak azonban néhány hét alatt sikerült megállapodnia az osztrák céggel a kocsik bérléséről. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy- és áruszállító vállalkozást tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Megépítik az emberiség fekete dobozát. Hamarosan nem csak a repülőgépeknek lesz fekete doboza, hanem az emberiségnek is. A rendszer az emberiség minden lépését rögzíti majd, amely a klímakatasztrófa felé vezet. A megoldás folyamatosan gyűjti majd a bolygó egészségével kapcsolatos több száz adathalmazt, mérést és interakciót, amelyeket a jövő generációinak tárolnak. A változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Délután 27-29 fok valószínű. Az északnyugati szél élénk helyenként erős maradhat. Holnap is több órás napsütésre, kellemesebb nyári időre számíthatunk, csak kevés helyen alakulhat ki futózápor. A reggeli minimumok 10 és 16, a délutáni maximumok 25 és 30 fok között várhatók. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati szél.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most indul!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: 5 Polizei, 3, 4 Grenadier, 5, 6 Alte Keks, 7, 8.

0: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht.
1: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Kártalanítják az afrikai sertéspestissel érintett gazdákat. Folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcsodán a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, a hazánk azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A kártalanítási összeg rendelkezésre áll azoknak, akiknek az állományát elérte az afrikai sertéspestis, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Gona Szabolcs szerint a fertőzés okozta nemzetközi piaci zavarok kivédésében a magyar termékek fogyasztásával lehet elsősorban a hazai ágazatot segíteni. A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően 2 hónapon belül mérséklődhetnek a nehézségek. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több kiemelt közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, hogy a dolgozók visszatérő panaszaira, köztük szakszerűtlenségre és hatalmi visszaélésekre hivatkozva indította el az eljárásokat. A tárcavezető már elküldte kérdéseit a főigazgatónak, a szakszervezeteket és üzemi tanácsokat pedig arra kérte, hogy juttassák el észrevételeiket a minisztériumhoz. Nemrég megkezdte működését az országos mentőszolgálat első vidéki egyszemélyes gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázistól induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A forgalmas a budapesti közterületeken és sűrűn lakott részeken 300-500 méterenként érhetők el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsolójárművel hűti az aszfaltot, miközben a közlekedési központ külön hőségmenetrenddel biztosít több pihenőidőt a járművezetőknek. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. Jövő tavasszal kezdődhetnek meg legkorábban a parkosítási munkálatok a Városligetben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának előkészítése, valamint az autómentes Városliget megvalósításának tervezése is. Hozzátette, befejezetlen épületek, torzók nem maradnak, de újak sem épülnek. A változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Délután 27-29 fok valószínű. Az északnyugati szél élénk helyenként erős maradhat. Holnap is több órás napsütésre, kellemesebb nyári időre számíthatunk, csak kevés helyen alakulhat ki futó zápor. A reggeli minimumok 10 és 16, a délutáni maximumok 25 és 30 fok között várhatók. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere!

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: ennyi nem elég.
1: Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is. A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Frissen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
2: Jön a vagyonadó, törvénnyel büntetnék a manipulatív AI videókat, sűrű összekészül a kormány. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védettárának megszüntetéséről, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Jön a vagyonadó, törvénnyel büntetnék a manipulatív AI videókat, sűrű összre készül Magyar Péter kormánya. Szeptembertől sorra érkeznek az országgyűlés elé a minisztériumok törvénycsomagjai. A tervek szerint októberben kerül az országgyűlés elé a 2027-es költségvetés, és még abban a hónapban benyújtják a vagyonadóról szóló törvényjavaslatot is. Már 2027 elején megkezdheti az Európai Ügyészség a működését Magyarországon. Egyebek mellett szeptemberben eltörlik a pedagógusok szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat is, és átalakítanák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét is, valamint átalakítanák a nemzeti kulturális alapot. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védettárának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védettár alá csökkent az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Nem tetszik a polgármestereknek a fizetésük csökkentése, személyes egyeztetést kérnek. A megyei önkormányzatok országos szövetsége a nyílt levél szerint a sajtóból értesült, hogy a Tiszapárt a polgármesteri illetmények jelenlegi szinten történő befagyasztását és a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének felére csökkentését célzó javaslatot nyújtott be. A javaslatot nem csak azért sérelmezik, mert nem tartja tiszteletben az egyenlő bánásmód elvét, hanem azért is, mert azt sugallja a választó polgároknak, mintha a vármegyei közgyűlések csak érdemi munkanélküli találkozóhelyek lennének. A közlekedési társaságoknál napok óta megerősített ügyelet működik a hőség miatt, hogy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira, nem csak a közösségi közlekedésben, de az utakon is. A nagyobb pályaudvarokon és buszállomásokon keddig vizet osztanak az utasoknak. A nagy melegben a legfontosabb a folyadék pótlása, a legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy ásványvíz is segíthet. Hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, hogy szeszes italokat nem tanácsos fogyasztani, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. A tárcavezető arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, a gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyel, rosszulét esetén pedig egy palack víz vagy a mentők értesítése életet menthet, tette hozzá a szakminiszter. Minden órában meghal egy tüdőrákos beteg, de sokkal jobb a helyzet, mióta tilos beltéren dohányozni. A dohányzással összefüggő daganatok kialakulása 12 év alatt 30%-kal csökkent a férfiak, 12%-kal a nők körében. A dohányzás beltéri betiltása komoly áttörést hozott, javuló tendencia figyelhető meg a passzív dohányzás visszaszorításában. A több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi-északkeleti szél többfelé élénk, nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz, zivatarok idején pedig viharos lökések lehetnek. A legmagasabb hőmérsékletek délután 30 és 35 fok körül alakulnak.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis... ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
1: www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
1: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! Ha áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba!

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

0: társadalmi célú hirdetés következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adónk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Reklám következik.
0: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
9: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
3: Reklámot hallottak.
10: A Lépés Rádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és épp emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért.

kult. És a jelent kedvenc felvételei.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Még érvényben van a hőségriasztás és a vörös kód is, a vízfogyasztásra és a vízvédelmére figyelmeztet a szaktárca, még marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Keddig félig tart a hőség miatt elrendelt vörös kód. A vörös kódnak két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt minden szociális intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, ne menjen el mellette, hívja a 112-es segélyhívót. A vízfogyasztásra és a vízvédelmére figyelmeztet a szaktárca. A rendkívüli hőség miatt az élő környezetért felelős minisztérium a rendszeres folyadékfogyasztásra hívja fel a figyelmet, továbbá arra is, hogy ne pazaroljuk az ivóvizet és figyeljünk oda az állatokra is. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. Vízosztással segíti utasait a MÁV a hőségben. Az országos tisztifőorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére. A vasúttársasága készletereig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. Naponta 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, az utascentrumoknál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál. Újraindítják a visegrádi együttműködést, írt a Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök is elfogadta a meghívását Budapestre és Gödöllőre június 23-ára. Befagyasztaná a polgármesterek fizetését egy Tiszás képviselő. Szabó Tibor a vármegyei közgyűlési elnökök fizetésének csökkentését is kezdeményezi. A főpolgármester és a megyei jogú városok polgármestereinek fizetését a 2024-es szinten fagyasztja be, megakadályozva az automatikus évről évre történő emelést. A törvénymódosítás 2026. július 1-én lépne hatályba. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy- és áruszállító vállalkozás tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, gyümölcsöket, jégkrémeket ellenőriz a NÉBIH. Mától augusztus 20-áig tart a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A fagylaltokat előállító létesítményeknél higiéniai és nyomkövetési ellenőrzést végeznek. A bringás büfékben vizsgálják az alkoholos italokat is. Ma változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar, délután 27-29 fok valószínű. Az északnyugati szél élénk helyenként erős maradhat. Holnap is több órás napsütésre, kellemesebb nyári időre számíthatunk, csak kevés helyen alakulhat ki futó zápor. A reggeli minimumok 10 és 16, a délutáni maximumok 25 és 30 fok között várhatók. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rákosz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Érd ezt az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasabb teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy azt nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőr.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
2: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, légy

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Még érvényben van a hőségriasztás és a vörös kód is, a vízfogyasztásra és a vízvédelmére figyelmeztet a szaktárca, még marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Keddi félig tart a hőség miatt elrendelt vörös kód. A vörös kódnak két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt minden szociális intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, ne menjen el mellette, hívja a 112-es segélyhívót. A vízfogyasztásra és a vízvédelmére figyelmeztet a szaktárca. A rendkívüli hőség miatt az élő környezetért felelős minisztérium a rendszeres folyadékfogyasztásra hívja fel a figyelmet, továbbá arra is, hogy ne pazaroljuk az ivóvizet, és figyeljünk oda az állatokra is. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. Vízosztással segíti utasait a MÁV a hőségben. Az országos tiszti főorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére. A vasúttársaság a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. Naponta 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, az utascentrumoknál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál. Újraindítják a visegrádi együttműködést, írt a Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök is elfogadta a meghívását Budapestre és Gödöllőre június 23-ára. Befagyasztaná a polgármesterek fizetését egy tiszás képviselő. Szabó Tibor a vármegyei közgyűlési elnökök fizetésének csökkentését is kezdeményezi. A főpolgármester és a megyei jogú városok polgármestereinek fizetését a 2024-es szinten fagyasztja be, megakadályozva az automatikus évről évre történő emelést. A törvénymódosítás 2026. július 1-én lépne hatályba. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy- és áruszállító vállalkozást tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, gyümölcsöket, jégkrémeket ellenőriz a NÉBIH. Mától augusztus 20-áig tart a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A fagylaltokat előállító létesítményeknél higiéniai és nyomkövetési ellenőrzést végeznek. A bringás büfékben vizsgálják az alkoholos italokat is. Ma változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar, délután 27-29 fok valószínű. Az északnyugati szél élénk helyenként erős maradhat. Holnap is több órás napsütésre, kellemesebb nyári időre számíthatunk, csak kevés helyen alakulhat ki futózápor. A reggeli minimumok 10 és 16, a délutáni maximumok 25 és 30 fok között várhatók. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rakhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.reghoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
10: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
11: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Ha már itt a nyár, akkor a nyár kapcsán több olyan dologgal is foglalkozunk, amelyek ilyenkor aktuálissá válnak. Nem csak a szúnyoginvázió, és nem csak az a kérdés, hogy miért van az, hogy valakit megesznek a szúnyogok, másokra pedig alig szállnak rá, és alig csípik, hanem például az ózon réteget is elővesszük majd, hiszen a nyári hónapokban aktuálissá válik, és egyre többet emlegetjük ugye az ózon réteg állapotát, de egyáltalán mióta ismerjük ennek létezését, az ózon réteg létezését, ki fedezte fel, vagy kik fedezték fel, hogyan és mikor. Többek között erről is szó lesz mai tudományos magazinunkban. Aztán szó lesz arról is, hogy új műholdas megfigyelő rendszert fejlesztettek ki a városok terjeszkedésének monitorozására. Történelmi küldetésre készül egy 52 éves repülő utolsó példánya. Megérkezett Kína a Föld második holdjához, hamarosan le is szállhat rá, és megépítik az emberiség fekete dobozát, amely rögzíti a klímakatasztrófa felé vezető utat. Szóval sok érdekességgel lesz dolgunk, magazinunk legvégén pedig fogunk egy olyan témával is foglalkozni, amely tulajdonképpen mindenkit érint, akinek okos telefonja, illetve mobiltelefonja van. Lehallgat bennünket a mobiltelefonunk, vagy nem hallgat le, és hogyha igen, akkor azt a benne lévő mikrofonnak köszönhetjük, vagy esetleg valami másnak. Természetesen tudományos szempontból fogjuk mindezt megvizsgálni. Én Strasser Andrea vagyok, tehát üdvözlök újfent mindenkit, és azt mondom, hogy vágjunk is bele, a robotika témakörével fogjuk kezdeni, ugyanis a Mount Everest csúcsára készülnek humanoid robotok. Egy 6000 méter magas vulkán sikeres megmászását követően jöhet a legnagyobb próbatétel, ahol értékes tapasztalatokat lehet majd szerezni a jelenlegi rendszerek hardveres és szoftveres képességeiről, írja a bitport.hu. Egy robot nemrégiben feljutott egy 6200 méter magasságú kialudt vulkára, bár mondjuk az igazsághoz hozzá tartozik, hogy az utat csak részben tette meg önállóan, mert a csúcsra vezető 16 órás túra egyes szakaszain, a 30 fokosnál enyhébb emelkedőkön a saját lábán sétált ugyan, de a többi szakaszon felcipelték. Ez a teljesítmény azonban így is figyelemre méltó az emberszabású robottól, ami a róla készült felvételeken egy speciális bakancsban és egy erre a célra készült melegítő kabátban nyomul a havas hegyoldalon. A beszámolók szerint a projektet újabb mérföldkőnek tekintik azokban a kísérletekben, amelyeknek a célja a kétlábú robotok ellenőrzött környezeteken túli, akár a világ legzordabb környezeteiben való tesztelése, a mostani túrára pedig felkészülésként tekintenek a végső próba a Mount Everest megmászása előtt. Ennek során majd arra keresik a választ, hogy a humanoid robotokból hasznos eszköz lehet-e olyan környezetekben, ahol az emberek jelentős kockázatokkal néznek szembe, és a hagyományos gépek is nehezen boldogulnak. A projekt és az ötlet egyébként abból a gyakorlati kihívásból született, hogy a vadonban például sok helyen támaszkodnak rengeteg kamerából és érzékelőből álló hálózatokra az állatok megfigyeléséhez, az illegális fokitermelés és az orvvadászat kiszűréséhez, vagy a környezeti változások monitorozásához. Ezeknél pedig sokkal rugalmasabb alternatívát kínálhatnak a szintén kamerákkal és érzékelőkkel, valamint műholdas kapcsolattal és fedélzeti mesterséges intelligenciával felszerelt mobil robot platformok. Ezek a rendszerek a kutatók elképzelései szerint önállóan járőrözhetnének és gyűjthetnének információt nagy területeken, a napenergiára és a műholdas internetre támaszkodva.
10: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
11: A nyári időszakban az utóbbi években szinte mindig előkerül az ózonréteg állapota, és egyébként nem véletlenül csak az utóbbi években, mondhatnánk évtizedekben foglalkoznak ezzel. Tulajdonképpen 500 évvel ezelőtt az emberiség még nem is tudott arról, hogy létezik ózonréteg. Magát a réteget az 1900-as évek elején azonosították, de hogy megértsük magának az ózonrétegnek a működését, és azt, hogy miért fontos különösképpen a nyári hónapokban számunkra, na és mi a helyzet azzal a bizonyos ózonlyukkal, vizsgáljuk meg az egész kérdést tudományos szempontból. Az ózonréteg a stratoszféra ózontartalmú része, az ózon, így az ózonréteg képes bizonyos frekvenciájú ultraibolya sugárzást elnyelni. Nem tudom, hogy mindenki tisztában van-e azzal, hogy az ózon magas napvédő faktor száma nélkül nem létezne a szárazföldi élet. Az ultraibolya sugárzás darabokra törné az élő szervezetek DNS-ét, és felbontaná a sejtjeikben lévő kémiai kötéseket. Az ózon a föld légkörében egyébként pont az ultraibolya sugárzás hatására keletkezik. A 242 nanométernél rövidebb hullámhosszú UV-sugarak a légköri oxigén molekuláit különálló oxigén atomokra bontják. Ezek az atomok más oxigén molekulákkal egyesülve ózont hoznak létre. Az élővilág szempontjából tehát az ózonréteg fontos szerepet tölt be, a szervezetekre káros, napból érkező ultraibolya sugárzást nyeli el, míg az oxigén csak 0,28 mikronnál rövidebb hullámhosszú UV-sugarakat képes blokkolni, addig az ózon hatékonyan fogja fel a 0,28 és 0,32 mikron értékek közötti sugárzást. A légkört elérő 0,4 mikronnál rövidebb hullámhosszú sugárzás 95%-át képes elnyelni az ózon. Keletkezéséről azt mondja a tudomány mai állása, hogy a Föld légkörében az idők során együtt nőtt az ózon mennyisége az oxigén mennyiségével, és ezzel párhuzamosan az ózon maximális koncentrációja is egyre felsőbb rétegekbe került, így érve el a jelenleg körülbelül 20-25 kilométeres magasságot. Ami pedig a felfedezését illeti, úgy szokták mondani, hogy az ózonrétegnek több felfedezője is van. Egy francia fizikus, Charles Fabry 1913-ban fedezte fel úgymond az ózonréteget, de a tulajdonságait egy brit meteorológus, G.M.B. Dobson fedezte fel, aki egy egyszerű spektrométerrel mérte meg a stratoszféra beli ózon mennyiséget, ami pedig az ózonlyukat illeti. Először az 1970-es években tapasztaltak ózon koncentráció csökkenést, méghozzá az Antarktisz feletti stratoszférában. A mérések olyan gyors ütemű csökkenést jeleztek, hogy még 1955-ben 320 Dobson egységet mértek, addig 1975-re ez 280-ra, majd 1995-ben 90-re süllyedt. Mivel más régiókban a mérések folyamán nem tapasztaltak csökkenést, ezért közel egy évtizedig mérési hibaként könyvelték el az antarktiszi eredményeket. Bár már 1974-ben három tudós kimutatta, hogy a fogyatkozás valóságos jelenség, és rámutattak, hogy az okozóit a mesterséges eredetű vegyszerek körében kell keresni. A felfedezésért a három tudóst, Paul Crutzen holland meteorológust, Sherwood Rolandet amerikai kémikust, és Mario Molinát mexikói kémikust kémiai Nobel-díjjal jutalmaztak 1995-ben. Szóval ez a nagyon rövid története az ózon rétegnek, illetve a tudomány mai állása szerint ma már az ózonjukkal, illetve az ózon réteg megmentésével nagyon sokat foglalkozunk. Átlagemberként is rengeteg mindent tehetünk. Például kerülni kell a régi típusú ózonkárosító hajtógázas sprék használatát. Oda kell figyelni rá, hogy például ha egy hűtőgépet vásárolunk, az milyen gázzal működik, és a benzines, illetve dízeles autók, illetve gépjárművek után bizony át kell térnünk az elektromos hajtású gépjárművekre, állítja a tudomány mai állása.
10: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: senki sem.
1: Hírek a tudomány világából. Tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
2: Folytassuk a következőkben is nyárhoz kapcsolódó témával. Vajon miért lesz szinte szúnyogmágnes bizonyos emberekből? Van, akit alig csípnek meg a szúnyogok, még mások a rovarok valóságos céltáblái, elsősorban a nyári hónapokban, de mi állhat a jelenség hátterében? Nos, bár a szúnyogok ősidők óta megkeserítik az életünket, a kutatók csak mostanában kezdték el megérteni a vonzalmuk hátterét, írja a National Geographic. A kulcs a kémia. A szúnyogok ugyanis már több 10 méteres távolságból képesek érzékelni a kilélegzett széndioxidot, a vegyület elsők között kelti fel a figyelmüket, közelebb érve az emberhez azonban egyre fontosabbá válik számukra a testszag, a testhőmérséklet és a bőr körüli páratartalom. A nőstény szúnyogok, ugye tudjuk, hogy csak ők szívnak vért, rendkívül érzékeny érzékszerveikkel, ezek kombinációja alapján döntenek arról, hogy kit támadjanak meg. Friedrich Simard francia kutató kiemeli ugyanakkor, hogy a szúnyogmágnesekkel kapcsolatos több népszerű elképzelésnek nincs tudományos alapja, vagyis nincs meggyőző bizonyíték például arra, hogy a vércsoport, illetve a szem, a haj vagy a bőrszín határozná meg, hogy mennyire vonzó valaki a rovarok számára. A döntő tényező ehelyett inkább az emberi test által kibocsátott illatanyagok összetétele lehet. Ezek jelentős részét a bőrön élő mikroorganizmusok állítják elő. Fajunk 300, illetve 1000 különböző szaganyagot bocsát ki, az elmúlt időszakban pedig egyre több szakértő kezdett el foglalkozni a kérdéssel, hogy ezek közül melyek vonzák a szúnyogokat. Nos, a kutatók még vizsgálják ezt a területet, de az biztosan elmondható, hogy akik például alkoholt fogyasztanak, ők növelik a csípések kockázatát, illetve a sör is emeli a testhőmérsékletet és fokozza a széndioxid kibocsátást, megváltoztatja a bőr szagát. Egy hollandiai vizsgálatban azok a résztvevők, akik az előző 24 órában sört ittak, átlagosan 35%-kal nagyobb eséllyel kaptak szúnyogcsípést. És hogy hogyan védekezhetünk legjobban a vérszívók ellen? A tudomány mai állása nem mond újat ezzel kapcsolatban. Laza, bőrt takaró ruházat, szúnyogháló, a rovarriasztó. Lépünk át egy másik témára. Új műholdas megfigyelőrendszert fejlesztettek ki a városok terjeszkedésének monitorozására. A Világbank washingtoni központjában mutatták be az új távérzékelési adatokra épülő térinformatikai adatbázist, amely a föld kockázatos városi területeinek megfigyelésére szolgál, közölte a csillagászat.hu. A világvárosai ugyanis soha nem látott ütemben növekednek. Az ENSZ előrejelzései alapján 2050-re az emberiség közel 70%-a városi környezetben él majd. A folyamat komoly kihívásokat teremt, mivel egyre több ember és infrastruktúra kerül árvizek, földrengések, szélsőséges hőhullámok vagy talajsüllyedés által veszélyeztetett területekre. Az új megfigyelőrendszerrel a felhasználók 10 méteres felszíni felbontásban fél évente frissített adatok segítségével követhetik a települések terjeszkedését világszerte a 2016 és 26 közötti időszakban. Ez lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogy mikor, milyen gyorsan és pontosan hol jelennek meg új lakó vagy ipari területek. A térképi adatbázisból a csillagászati portál illusztrációul egy magyarországi helyszínt is bemutat, a Göd városát ábrázoló felvételeken szemléletesen kirajzolódik, hogy az elmúlt években hogyan növekedett óriásira a helyi akkumulátorgyár épület együttese. Írja a Rakéta.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
3: A Lépés Rádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és épp emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberek

0: tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Történelmi küldetésre készül egy 52 éves repülő, mondhatnám azt is, hogy nem mindennapi mentő akcióra készül a NASA, ugyanis egy több mint 20 éve szolgáló űrteleszkópot kellene még időben magasabb pályára emelni. Az űrteleszkópot 2004. novemberében állították föld körüli pályára. Ez az eszköz a NASA űrtávcsöve, amely eredetileg a gamma kitörések, vagyis az univerzum legnagyobb energiájú robbanásainak megfigyelésére készült, de az elmúlt két évtizedben más nagy energiájú kozmikus jelenségek kutatásában is fontos szerepet kapott. Az eszköz továbbra is értékes, csak éppen egyre nagyobb bajban van, ugyanis a pálya magassága a felső légköri fékező hatás miatt folyamatosan csökken. Ez minden alacsony földkörüli pályán keringő műholdnál természetes folyamat egyébként, ennek az eszköznek a helyzetét viszont a fokozott naptevékenység is rontotta. A nap aktivitása ugyanis felmelegíti és kitágítja a föld felső légkörét, így a ritka gázrészecskék nagyobb fékező erőt fejtenek ki a műholdakra. Ennek az eszköznek pedig nincs saját hajtóműve, amely korrigálni tudná a pályáját, ezért külső segítség nélkül előbb-utóbb visszatér a légkörbe és elég. A NASA ezért bízott meg egy arizóniai vállalatot egy különleges robotizált szerviz küldetéssel. Egy új űreszköz arra készül, hogy pályára állása után utolérje ezt a bizonyos Swiftet, átvizsgálja a lehetséges kapcsolódási pontokat, majd három robotkarjával rögzíti az űrtávcsövet, ezután pedig hónapokon át fokozatosan magasabb pályára emeli. Ez volna a küldetés maga. És hogy jön képbe egy 52 éves repülőgép? Nos, egy háromhajtóműves utasszállító repülőgépről van szó, amely a 70-es évek egyik technikailag fejlett típusa volt. 1974-ben készült, majd évekkel később teljesen új feladatot kapott, ugyanis rakéta indító platformá alakították, a törzs alá külön felfüggesztési és oldórendszert építettek, megerősítették a szerkezetet, és a fedélzeten kialakították a rakéta indításhoz szükséges kezelőállásokat. Nos, ez az 52 éves repülőgép indítaná tulajdonképpen el azt az eszközt, amely segítene helyreállítani a több mint 20 éve szolgáló űrteleszkóp pályamagasságát. Miközben a NASA többek között ezen a projekten dolgozik, addig Kína már másban utazik, konkrétan megérkezett Kína űrszondája, a Taiwan 2, egy földközeli aszteroida közelébe, amelyre hamarosan megkísérelhet leszállni is. A szakértők szerint ezzel korábban ismeretlen részleteket tárhatnak majd fel a Holddal kapcsolatban, és hasznos információkat szolgáltathatnak az űrkutatás, illetve az aszteroida védelem ágazatainak, írja a 24.hu tudományos rovata. A Taiwan 2 űrszondát 2025. május 29-én bocsátották fel, küldetésének célja pedig az, hogy mintákat juttasson a Földre a 2016 H03 jelű kisbolygóról, amelynek átmérője nagyjából 40 és 100 méter közötti lehet. Nem tudom, ki hallott már arról, hogy ezt az égitestet a Föld második holdjának is szokták nevezni, mivel, bár technikailag a nap körül kering, köröket tesz meg a bolygónk körül is. Na de vissza ehhez az apró aszteroidához, a Föld második holdjához, amennyiben a felszíne nem elég szilárd, úgy a Taiwan 2 felette lebegve gyűjti majd be a mintákat. Ha viszont landolhat rajta, egy fúró segítségével az aszteroida mélyebb rétegeiből is szerezhet anyagokat. Ilyesmit korábban egyébként csak filmen láttunk, amennyiben az Armageddon című filmből mindenkinek beugrott a jelenet, viszont a valóságban egy űrszonda sem hajtott még végre fúrást egy aszteroidán.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
3: Akarsz-e mindig, mindig játszani? Gyerek szívvel pontosnak látszani. A játszótársam mond, akarsz-e lenni? Akarsz-e

0: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A nyár kapcsán az ózonrétegről, annak felfedezéséről és megóvásáról már volt szó mai magazinunkban, de egy másik témát is ígértem. Állítólag megépül az emberiség fekete doboza, amely rögzíti majd a klímakatasztrófa felé vezető utat. 5 évvel a projekt bejelentése után közölték, hogy a fekete doboz decemberre biztosan készen lesz. Nem tudom, hogy ki hallott az elmúlt években az emberiség fekete dobozáról, de nézzük meg, hogy egészen pontosan miről fog szólni ez a szerkezet, mekkora lesz és mire fog szolgálni. Azt ugye tudjuk, hogy a repülőgépeken fekete doboz található, amely minden olyan információt rögzít, amely a fedélzeten történik, és ha véletlenül beüt a baj, a katasztrófa okait ezekből az adatokból lehet rekonstruálni. Egy átlagos repülőgép átlagos fekete dobozza, körülbelül cipős doboz méretű, vagy inkább mondhatnánk úgy is, hogy uzsonnás doboz méretű. Az emberiség fekete dobozza ezzel szemben 16 méter hosszú lesz, 4 méter magas, és tulajdonképpen egy acélszerkezetről van szó, amelyet Ausztráliában egy tasmániai repülőtér szélén fognak elhelyezni. Egy olyan robosztus téglalap alakú acélszerkezetről van szó, amely elméletileg elpusztíthatatlan. És hogy hogyan fog működni? A projekt weboldala szerint a szerkezet tetején üveg mögé rejtett napelemek kapnak helyet, az egész szerkezetnek pedig az lesz a funkciója, hogy az emberiség minden lépését rögzítse, amely a klímakatasztrófa felé vezet, írja a HVG tudományos rovata. A szerkezet folyamatosan gyűjti majd a bolygó egészségével kapcsolatos több száz adathalmazt, mérést és interakciót, amelyeket a jövő generációi számára tárol majd. És hogy hogyan gyűjti majd az adatokat? Természetesen az internethez kapcsolódva folyamatosan gyűjti majd a klímával, a környezeti mutatókkal és a társadalmi működéssel összefüggő információkat. Az algoritmusok által kiválasztott adatok és tudományos mérések tulajdonképpen így kerülnek egyetlen egy hatalmas tárhelyre, megörökítve a föld állapotát. Az összegyűjtött információkat a gránit sziklák mélyére épített masszív acélszerkezetben helyezik el, amely ellenáll tehát az extrém külső hatásoknak is. A felépítésének köszönhetően a lemezekről az adatok leolvashatóak maradnak akkor is, ha a globális emberi civilizáció egyszer összeomlik, állítják a kutatók, és ha már itt tartunk, a napokban jelent meg egy friss tanulmány is, amelyet a Greenpeace rendelt meg. A tanulmányt a Hamburgi Egyetem készítette, és az derül ki belőle, hogy 2025-ben hány embernek kellett elhagynia a lakóhelyét természeti katasztrófák és szélsőséges időjárási események miatt. Már is mondom a számokat, 2024-ben 9,9 millió emberről volt szó, 2025-ben már 13,6 millió emberről. Egyébként országhatárokon belüli mozgást néztek, vagyis a friss publikáció szerzői a belső migrációt nyomon követő nemzetközi központ adatait felhasználva állapította meg a számokat. A szakemberek hangsúlyozzák, a klímaváltozás növeli az időjárással összefüggő szélsőséges események gyakoriságát és intenzitását, különösen a déli országokban, vagyis a világ szegényebb, főként afrikai, latin-amerikai és ázsiai régiókban található országaiban. A jelentésben Afganisztánt emelték ki példaként, a tanulmány szerint Kabul, vagyis Afganisztán fővárosa lehet a világ első olyan nagyvárosa, amely kifogy az ivóvízből.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
1: A magazinunk legvégén jöjjön az a téma, amit még ígértem, a mobilonkon keresztüli lehallgatással kapcsolatban. Ugye mindenkinek ismerős a szituáció. Beszélgetünk valakivel valamiről, a mobilunk ott van valahol a táskánkban, a zsebünkben, vagy akár a kezünkben, és amikor legközelebb ránézünk, egy social media felületre mondjuk, vagy megnyitjuk az egyik kereső, Google alkalmazást mondjuk, pontosan olyan weboldalt, pontosan olyan ismerőst, vagy olyan hirdetést dob fel, amiről beszéltünk. Voltak már egyébként dokumentált esetek, amikor kiderült, hogy egy-egy alkalmazás vagy hangasszisztens akkor is hallgatozott, amikor nem lett volna szabad, csak hogy a nagyobb veszélyt nem a mobilok mikrofonjai jelentik. A vészharangot több szervezet is kongatja, mivel a hirdetések mögött álló rendszerek túl sokat tudnak rólunk, írja tudás.hu. Az év elején a Google 68 millió dolláros perenkívüli egyességet kötött, miután felmerült a vád, hogy az okos asszisztense hivatlan vendégként hallgatott bele a felhasználók magánéletébe. A gyanú szerint az alkalmazás nem figyelt állandóan, viszont gyakran tévesen aktiválódott. A vállalat óriás tagadja a szándékos visszaélést, az eset viszont nagyon hasonló a tavalyi Apple Siri perhez. Az almás cég szerint náluk is csak technikai hiba miatt fordulhatott elő, hogy az alkalmazásuk néha kéretlenül is bekapcsolta a mikrofont. Hogy elkerüljék a pereskedést, a vállalat óriás itt 95 millió dollárt fizetett ki. A társaság állítása szerint a Siri adatokat nem használták marketing profilok építésére. Egy biztos, ezeknek az eseteknek az alapján az átlag ember a mobiltelefonjában lévő mikrofontól fél, viszont friss kutatások szerint a hirdetésszervezőknek nincs is szükségük a hallgatózásra, mivel anélkül is pontos képet tudnak rólunk festeni. Ugyanis, míg mi a mikrofon miatt aggódunk, a Google közben gyűjti a digitális mozaik darabkáit, egyedi azonosítókat, rendszeraktivitást és az alkalmazások közötti interakciókat. A reklámipar valódi ereje nem a nyers hangban, hanem az összefűzött adatokban rejlik, állítják a szakértők. Az EFF nevű szervezet, vagyis az Electronic Frontier Foundation, a digitális polgárjogok védelmére szakosodott nemzetközi szervezet egy 2026-os elemzésében rávilágít, hogy a hirdetési licitek során kiszivárgó apró információkból, mint például a tartózkodási helyünk vagy az érdeklődési körünk, egy olyan megfigyelő hálózat épült, amelyet adatbrókerek, megfigyelés technológiai cégek és állami szervek is fel tudnak használni a követésünkre. A tanulmány konkrét példaként említi az amerikai vám és határvédelmi ügynökséget és a bevándorlási és vámügyi hivatalt. A hatóságoknak nem szükséges feltétlenül bírói engedély a követésünkhöz. Egyszerűen vásárlóként lépnek be az adatpiacra, és megveszik a digitális lábnyomunkat, amelyet mi magunk szórtunk szét az ingyenes alkalmazások használatával. A rendszer félelmetes ereje a visszamenőleges követésben rejlik, mivel az adatok évekre tárolódnak, egyetlen azonosító alapján bizonyos esetekben következtetni lehet az emberek politikai kötődésére, vagy épp az egészségügyi állapotára is. A jelentés legfontosabb tanulsága, hogy a digitális hirdetési rendszerből kinőtt egy olyan adatpiac, amelyből ki lehet építeni egy megfigyelési infrastruktúrát. Bár általában mindig igyekszem tudományos magazinunk végére valami jobb hírt hozni, ez jutott már a tudományos magazinunk végére értünk. Remélem, hogy sok érdekességet tudtam megosztani. Találkozzunk legközelebb is. Én Strasser Andi vagyok, és búcsúzom mára, de további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlom. A múlt.
2: is a jelent kedvenc felvételeit.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, szigorúbban ügyelnek a sportot támogató állami források felhasználására, egyelőre nem enyhül a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. Szigorúban ügyelnek a sportot támogató állami források felhasználására, jelentette ki Pósfai Gábor sportot is felügyelő belügyminiszter, miután sportvezetőkkel tárgyalt. A tárcavezető hangsúlyozta, a kiemelt figyelmet fordítanak az utánpótlás nevelésre, a nagyobb sportesemények pedig csak átlátható, észszerű és reális terv esetén valósulhatnak meg. Már a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz, kétszer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik. Sok express és interrégió vonat korszerű, alacsony padlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, és idén is lesznek éjszakai bagolyvonatok. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályok és a sebességhatárok betartását is. A tömegközlekedési járművek kijelzőin pedig baleset megelőzési üzenetek is futnak majd. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás ideje alatt. Az utazók naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbuszállomáson. Európa szerte is tovább tombol az extrém hőség, a tikasztó helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben, ráadásul a hőség a következő napokban sem enyhül. Elkezdődött a csillagászati nyár, a napforduló vasárnap délelőtt 10 óra 24 perckor történt. Az évben ezen a napon a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A bolygó ebben az időszakban van legtávolabb a naptól, míg a téli hónapokban a legközelebb. A különbség nagyjából 5 millió kilométer. Ma változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar, délután 27-29 fok valószínű. Az északnyugati szél élénk helyenként erős maradhat, holnap is több órás napsütésre kellemesebb nyári időre számíthatunk, csak kevés helyen alakulhat ki futó zápor. A reggeli minimumok 10 és 16, a délutáni maximumok 25 és 30 fok között várhatók. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati szél.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
11: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sportportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mennyire érdekel téged az, hogy mások mit gondolnak rólad? Számít?
2: Biztos, hogy számít, mert ugye az ember bizonyos szinten hiú is.
3: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: Meg azzal, hogy saját magát megismerje. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy mit lát, nem csak a tükörben, hanem a másik ember szemében. A másik ember szemében.
3: Csomor Csilla, színművész.
4: Az a legfontosabb számomra, hogy az, akit ismerek, és az, akinek adok a véleményére, az mit mond. És tőle a kritikát is megszívlelem.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
5: Eléggé tud fájni, hogyha számomra fontos személyek nem szeretnek. De ettől túl inkább az szokott a prioritás lenni, hogy úgy mindenki elégedett legyen.
2: Fontos a másik embernek a véleménye. Kíváncsi vagyok a gondolataira, a értékes, még beépítem az én gondolataimba is.
1: És lehet, hogy lehet vele egy kicsit úgy viselkedni, amit én érzékelek, hogy neki az jó lesne. És akkor a helyzet is még kedvesebb lesz ő számára, de hogyha ezt folytatjuk, akkor kérdezem, hogy közben hol van az én? Közben hol vagy te?
2: Hát szolgálni a másik embernek a gondolatait, a jó érzését, a másik embernek a véleményét irányítani, befolyásolni, az megint egy másik dolog. Az már egy bátrabb dolog.
5: Azt figyelem, hogy a másik hogy érzi magát, hogyan reagál, tehát túlságosan is nagy figyelmet szánok arra, és akár negatívan is interpretál a dolgokat, és a legkisebb gesztust rosszul értelmezem, és egy úgy érzem, hogy hát ez biztos, hogy most nagyon nem jó sikerült, nem érzi jól magát, most elégedetlen, most megbántódott, ez most biztos kritika volt, ez biztos elutasítás volt, tehát egy mondatot tudok úgy szétcsavarni, hogy abból a világ vége legyen, vagy egy smiley-nak a hiánya nálam az már. Akkor ezek engem utál. Nem volt ott kis szívecske, utál. Vége.
6: Úgyhogy óvatosan ezekkel a smiley-kkel.
1: És ha az ember erre rápörgeti magát, végül tényleg úgy kezdesz utána viselkedni, hogy tényleg bántod.
5: És az ember, és kiprovokálod azt, hogy utána téged el. Taszítsanak,
6: és tényleg csalódást okozza, és te is csalódni fogsz.
1: És lehet így barátkozni egyébként?
6: Nagyon jó kérdés. Magyarul az a kérdés, hogy nekem vannak-e barátaim.
1: Hát tulajdonképpen ebből következik, az magamtól is kérdezhetném, hogy lehet így barátkozni, hogyha az ember állandóan így akar?
5: Nem egészséges, nem. Nehéz. Nem lenne szabad ennyire azt figyelnem, hogy nem lenne szabad abból kiindulnom, hogy nem megfelelő, amit csinálok, meg igen.
1: Sőt, igazán a barátkozás az pont az lenne talán, de akkor ezt lehet, hogy mindkettőnknek mondom, hogy egy olyan helyen lenni, ahol pont mindegy, hogy milyen vagy, mert úgy szeretnek, ahogy vagy. Ha most ilyen vagy, akkor úgy. Ha úgy, akkor úgy. Mert magadért szeretnek.
5: Bárcsak így lenne.
1: De tudunk-e mi mást csak magáért szeretni, akkor ebből ez is következik.
5: Nem tudom.
1: Hát én se.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
7: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel szemben szaladok, én

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kocsis Dénes, színész.
2: Színészként természetes, hogy érdekel, hogy mit gondolnak mondjuk egy-egy produkcióról, vagy egy-egy produkciómról, de próbálok azzal foglalkozni, vagy azzal abban fejlődni, hogy a saját megítélésem esetleg előrébb helyezzem annál, hogy oda jönnek, nem tudom, ismerősök, és elmondják a véleményüket, vagy a gondolataikat. Tehát, hogy ne esetleg ne másoktól várjam az ő visszajelzésüktől azt, hogy én jobban érezzem magam.
3: Hát így igen, de a hétköznapokban is van az az ember szerintem, aki mindig figyel arra, hogy mások mit fognak gondolni, viselkedjünk rendesen. Meg van, aki meg egyszerűen van, ahogy van. És hogy mások most mit gondolnak, legfeljebb azt gondolják, hogy egy bármit.
2: Ez szerintem lelkiállapot függő nálam. Tehát, hogyha jól vagyok...
3: Valógy.
2: Aha, tehát ha jól vagyok, kiegyensúlyozott, akkor nem mozgat. Ha nem vagyok magammal rendben valamiért, akkor rosszul érzem magam a busz megállóba, vagy a villamos, vagy az utcán sétálva, hogy most biztos látják rajtam, hogy nem tudom, bajom van, vagy nem tudom, meg a kollégáknak. Hogyha van valami nagy bajom, akkor nagyon nehéz bemenni a színházba, nagyon nehéz bemenni. Mert az a baj, hogyha tőlem megkérdezik, hogy vagyok, akkor elmondom.
3: Megmondta.
2: Igen. Tehát ezt szoktam is mondani, hogy vigyázz, mert elmondom. Vigyázz, mert elmondom.
1: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
4: Természetesen, hogyha van egy beszélgetés, ahol azt látom a magánéletben, hogy szüksége van támogatottságra, lelki támogatottságra, de hát ezt is nagyon-nagyon fenntartással, mert nem én vagyok a tisztelendő atya, nem én vagyok az ő gyóntató papja, és aki ilyenre vágyik, hát az azért többet is kíván. Tehát ez könnyen lehet, hogy meghaladja az én képességemet. És ebbe beleavatkozni elég veszélyes egy bizonyos szinten, több szempontból is. Először is, mert félreérti, borzasztó egyszerű, hogy félreérti, és elmegy valami más felé. Voltam így, hogy kollégina éppen válófélbe volt, találkoztunk, nem tudom hol, talán épp riport előtt, nem tudom már, azt tudom, hogy ott a Kunigunda utcában a tévében volt, és hát panaszkodott, és ott úgy éreztem, hogy érdemes mondani neki olyan mondatokat, amivel erőre kap, amivel támogatni tudom, hogy kilábaljon ebből a krízisből. De hát ez pszichológusnak van szükség. Hát nem vagyok pszichológus.
3: Azt hittem, hogy ott valami aztán kikerekedett ebből,
4: hát
3: hogy félreértette.
4: Hát
3: félreértette.
4: Erősen félreértette, ha nem is úgy. Ha nem is úgy értette félre, hogy
3: majd te megvigasztalod.
4: Igen, és itt a gyakorlatilag itt bepróbálkozom, vagy valami. De úgy értette félre, hogy nekem erre szükségem van, erre a pár mondatra, amit ez a Harsányi Gabi nekem mond. Úgyhogy szegénykém állandóan hívott telefonon. A feleségem már megkérdezte, hogy most akkor mi is ez? Mi is
0: ez? Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Csomor Csilla, színművész.
2: Mi, akik közszereplők, ők, kirakatban élő emberek vagyunk, nekünk egy olyan mértéket kell képviselni, ami példa jellegű. Tehát nekem nincsenek nagyon szélsőséges megnyilatkozásaim, én szerintem nem vagyok egy megosztó ember, mértékletesen élek. Talán a legnagyobb

0: még egy kicsit nekem azon kell még dolgozni.
1: Benne van a Bibliában is, hogy a nyelv, nem is tudom...
0: Áldás és átok a nyelv hatalmában.
1: Ott van.
0: Igen.

0: nekem már az általános iskolai tanárnéni mondta, hogy Csilla, először gondolkodj, és utána szólalj meg. Tehát vannak olyan, előfordulnak olyan pillanatok, amikor hirtelen vagyok, és akkor kiszalad. És akkor az már megtörtént, és akkor azt már utána, hogy lehet jóvá tenni, hogy lehet helyrehozni, hogy lehet elsimítani.
1: Néha azért mégis tudod jónak gondolni azt, hogy kiszalad? És lehet, hogy amiatt néha megengeded magadnak, hogy tulajdonképpen ez most nem baj, hogy kiszaladt. És akkor néha egy kicsit lehet, hogy feloldozást is adsz magadnak, hogy tulajdonképpen...
0: Előfordul olyan is, hogy most végre már ez érett bennem egy ideje, és most megmondtam. És az egyébként egy ilyen teherletétel, az egy kő, ami hogyha sokáig hordozom, és végül is egy nagy levegővel kiszalad, akkor az lehet egy jó dolog is, vagy jöhet belőle egy jó dolog is.
1: Most onnan indultunk, hogy mások mit gondolnak rólad, ez érdekel-e téged? Mert tudod, van, akit nagyon érdekel biztos, hogy úgy, csak nehogy azt gondolják, hogy mit tudom én, micsoda. Van, aki meg biztos úgy él, hogy mit bánom én, hogy mások
0: az jó.
1: Mit gondolnak.
0: Az jó.
1: Jó lehet, hogy ezt mondom. Engem
0: biztos.
1: Aztán nem érdekel, nem törődöm semmivel. Pedig hát tulajdonképpen mégiscsak kellene azért törődni, nem? Mert olyan, mintha fentről nézve is mindig színpadon lenne az ember, hogy jól kellene viselkednie. Minden hajunk szála, minden cselekedetünk megfigyelés alatt van.
0: Ez így van.
1: És akkor e szerint pedig számít, hogy a jó Isten mit gondol rólunk.
0: De ez elsősorban ez a mi kettőnk szövetsége vele. Tehát, hogyha én tiszta vagyok, és én tudom, és ő tudja, hogy én jó vagyok, akkor felőlem aztán bárki bármit mondhat, aki kívül van.
1: Hát mondjuk tiszta az ember sose lesz.
0: A körülményekhez képest tiszta. Vagy abban a bizonyos ügyben tiszta.
1: Igen.
0: Vagy abban a helyzetben tiszta.
1: Igen.
0: De hát erre való a törekvés, tehát erre kell törekedni.
2: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Ha véletlenül mások túl szépet hisznek rólad, hagyod? Áradoznak rólad, hogy jaj, hát a Gábor, és akkor mindenféle olyanokat mondanak rólad, amit azt érzed, hogy ez már aztán túlzás, ennyire ne mondjanak már ennyire szépet róla.
2: Az az igazság, ha jót mondanak neked, az az egódat boldogsággal tölti el.
3: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: Tehát elutasítani, az nem is illik.
1: Jó, de már túl jókat mondanak, már olyan, ami nincs.
2: Ha túl jókat mondanak, az már egy másik kategória, mert az már az ember nem hiszi el.
1: Hát azok már pedig nem hiszed, de ők elhiszik, akik mondják, és hiszik, és mondják, hogy annyira jó, hogy maga egy ilyen csodálatos ember, mert maga biztos ezt szokta, azt szokta, és olyan képtelen dolgokat mondanak, ami egyébként már messze meghalad téged, azt érzed, hogy túláradoznak.
2: Én úgy gondolom, hogy igen, van ilyen, de elnézést kérek. Idős létemre az én tapasztalatom az, hogy ha ilyen van, az, bocsánat, nem véletlen. A mögött vagy valami érdek van, sajnálom, ezt kell, hogy mondjam.
1: Milyen jó, hogy mondod, tényleg.
2: Vagy pont az ellenkezője. Irítség. Ha túl dicsérsz, amikor nincs értelme, hiszen elég egy mondat, és azt rögtön vissza kell adni, azt is el kell mondjam. Te is a nagyon jól nézel ki, nagyon jó voltál múltkor a darabban, meg minden. Azt vissza kell adni.
1: De jó,
2: a rossznál van probléma.
1: Miért jó, hogy mondod tényleg a jót rögtön vissza? Egyébként, ha irítségből fakadna, hát mondjuk ott, ha visszaadjuk a dicséretet,
2: volt ilyen az életemben, hogy nem hagyta abba a dicséretet, és pontosan tudtam azt, hogy ugyanakkor meg sajnos ugye a hátam mögött mást mond. Nagyon hamar megtanítottak az öreg színészek, hogy hogy kell erre reagálni, és akkor nem fog dicsérni így többet. Azt kell mondani, na játsszuk ki. Mondjuk te dicsérsz engem, tessék.
1: Ja Istenem, de jó, hogy megint itt van. Hát a múltkor, amikor a templomban is ott ült a feleségével, hát úgy örültünk, hogy ott volt maga is. Maga egy áldott jó ember, olyan jó mindig. Énekeljen már is néha egy picikét itt, hát a többieket úgy szeretjük, hogy itt van. Maga ilyen áldott jó emberek kellenének mindig ide a templomba. Hát nagyon örülünk, hogy itt van. Reméljük jövő héten is eljön.
2: Igen, igen. Hát nagyon jól esik, amit mondasz. Én is így gondolom, amit te mondasz. Pontosan ugyanígy. Én egy áldott jó ember vagyok. Lefagy az arca. Lefagy.
1: Jó.
2: Lefagy.
1: Igen, lehet, hogy utána többet nem állna szóba veled.
2: Mondjuk templomba tetted ezt a kis helyzetgyakorlatot, ami nem nagyon érdekes, hogy jutott ez eszedbe, hogy templomba teszed a helyzetgyakorlatot, de izgalmas volt.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: A nagyon negatív kép élne rólad. Hagyod? Egyébként de valami szélsőséges tényleg, hogy nem tudom, lop.
2: Hogyha egy olyan helyzetbe kerülnék, ha mondjuk ezzel az emberrel szembe kerülnék, aki ezt állította, nem mondanak, hogy ez nem igaz.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
2: Hogyha ez mondjuk megint előkerülne egy közösségben, akkor nyilván helyesbítenék. Hogyha tényleg egy ilyen... Tehát valakiről azt szeretünk goromba, vagy nem tudom, tehát hogy a személyét kritizálni, vagy arra különböző azt megbélyegezni, vagy különböző jelzőkkel illetni, azt szerintem mindenkinek szíve joga. Ellenben az egy megint egy másik dolog, hogyha olyan valótlanságokat állítunk, ami nem a személyiségemmel kapcsolatos, hanem mondjuk a cselekedeteimmel, vagy amit mondjuk én mondtam, visszatérve a lopásra, akkor ezt nyilván helyesbíteném, hogyha módonban állna.
1: Hát, igen, aztán már lehet, hogy valakinek szinte a személyiség jegyévé válik, hogy lopós. Azt terjesztik, hogy már gyerekkorában is mindig a tollamat is elvette, mert együtt jártunk óvodába. Egyszer az ingem is nála maradt, sose adta vissza. A kedvenc baseball sapkámat csak egy órára kölcsön adtam neki, azóta se láttam. A szemüvegemet keresem, biztos az is nála van. Soroljam még, mondjuk, hát az a Klaudia az ilyen, mondaná valaki.
2: Hát,
1: zavarna? Próbálnád helyre tenni?
2: Annak olyan súlyossága van, akkor igen, aminek szerintem kötessége megvédeni magát, megpróbálnia megvédeni magát, és felelősségre vonni azt, aki ilyen csacskaságokat terjeszt, mert aki lehet, hogy velem elköveti, velem szemez, lehet, hogy mással is meg fogja tenni. Főleg, hogyha nyilvánosan állítunk valakiről valamit, annak azért nagyon komoly kockázatok, következményei is lehetnek.
1: De most gondolj bele, kiáll az ember helyesbint, és akkor akik elhiszik a rondaságot, azok úgyis azt gondolják majd, hogy ne, már mentegetőzik. Hát pedig láttuk rajta, mindig is gondoltuk. Hát látszik a szemén, hogy olyan. Na most meg itt mentegeti magát. Ha pedig az ember hallgat, nem?
2: Nem mindenről lehet hallgatni. De amúgy értem, mire gondolsz, hogy sok esetben tényleg működik. Amikre én kiéleztem a példát, az inkább tényleg ilyen közéleti helyzetekre, amikor muszáj néha igazolni, hogy nem úgy van, amíg valakit állít.
3: Kocsis Dénes, színész.
4: Így is úgy is azt hiszik egyébként, amit akarnak, és azon nem biztos, hogy egy beszélgetés változtathat. Aki tényleg meg akar ismerni, az látni fog engem a valómban. Aki tényleg meg akar ismerni, az látni fog engem.
0: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztár Portré most folytatódik.
1: Csomor Csilla színművész.
2: Olyan nincsen, hogy egy embert tetőtől talpig megismerjünk, még saját magunkat se, pedig ezen dolgozunk. Egy másik embert meg aztán hogyan? Tehát ott mindig vannak
3: nélkül.
2: Mindig vannak rejtett titkok, tartalékok.
3: Vannak, de a szavak nélkül.
2: Persze,
3: mozdulatokból.
2: Ezzel dolgozom. Tehát a metakommunikáció eszközei, a mimika, egy tekintet, ezek nagyon sokat elárulnak. Tehát azokból lehet, hogyha valaki ezt tanulmányozza, akkor azokból lehet levenni információkat.
3: Sőt, érzésből tulajdonképpen akár még háttal is állhat az az ember.
2: Energiából.
3: Vagy akkor energiából is érzed.
2: Igen. Ebben én egész jól működöm, mert hogyha bemegyek egy helyiségbe, és ott vannak ismeretlenek, akkor ott az energiákat rögtön le tudom venni. Sőt, mondok mást, színpadon vagyok, és teszem a dolgomat, és rögtön meg tudom érezni, hogy ott azon a nézőtéren milyen energia összetételű emberek vannak, elfogadóak velem, támogatóak velem, szeretnek engem, távolságtartóak velem, jönnek velem, azonosulnak velem, tehát ezeket mind már az első pár percben ezeket letapogatom.
3: Szerintem egyébként ezt mindenki meg tudja csinálni, csak valószínűleg sokan nem hiszik el, hogy az az érzés az igaz, amit érez a másikkal kapcsolatban. Mit szólsz ehhez?
2: Elképzelhető. Vagy miután nem tudatos, ezért nem is foglalkoznak vele, és nem is tűnik fel. Nem tudatos, ezért nem is tűnik fel. Nem is tűnik fel.
0: Sztár Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Kártalanítják az afrikai sertéspestissel érintett gazdákat. Folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcsodán a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, a hazánk azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A kártalanítási összeg rendelkezésre áll azoknak, akiknek az állományát elérte az afrikai sertéspestis, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a fertőzés okozta nemzetközi piaci zavarok kivédésében a magyar termékek fogyasztásával lehet elsősorban a hazai ágazatot segíteni. A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően 2 hónapon belül mérséklődhetnek a nehézségek. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több kiemelt közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Parz Zoltán közölte, hogy a dolgozók visszatérő panaszaira, köztük szakszerűtlenségre és hatalmi visszaélésekre hivatkozva indította el az eljárásokat. A tárcavezető már elküldte kérdéseit a főigazgatónak, a szakszervezeteket és üzemi tanácsokat pedig arra kérte, hogy juttassák el észrevételeiket a minisztériumhoz. Nemrég megkezdte működését az országos mentőszolgálat első vidéki egyszemélyes gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A forgalmasabb budapesti közterületeken és sűrűn lakott részeken 300-500 méterenként érhetők el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot, miközben a közlekedési központ külön hőségmenetrenddel biztosít több pihenőidőt a járművezetőknek. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkoló autóban. Jövő tavasszal kezdődhetnek meg legkorábban a parkosítási munkálatok a Városligetben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának előkészítése, valamint az autómentes Városliget megvalósításának tervezése is. Hozzátette, befejezetlen épületek, torzók nem maradnak, de újak sem épülnek. Kedden a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg, zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk lesz az északi szél. Hajnalban néhol párássá válhat a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számítható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: pult. És a jelen kedvenc felvételei.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
0: És most kezdődik a lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és

0: Kellemesen szép délután kívánunk minden lépés rádióhallgatónak, a mikrofonnál Robit hallhatjátok, és itt van velem Karina is, illetve Sanyit várjuk, elvileg másodperceken belül, vagy bármelyik pillanatban, percben beeshet, de mi már itt vagyunk. Szia Karina, köszöntelek!
1: Szia Robi, köszöntelek téged, hallgatókat is!
0: Így van, illetve köszöntsük a Lépés délután podcast hallgatóit, aki a műsort YouTube-on hallgatja, ugyanis ez most YouTube-ra is kikerül a mai műsor, és aki nem tette, iratkozom fel YouTube csatornánkra. Már is mondom elérhetőségénket, www.lépésradio.hu. Itt van nekünk egy kívánságdobozunk, valamint hallgatói messenger csoportunk. Itt is lehet kommentelni, hozzászólni, véleményt írni, kérdezni, beszélgetni velünk a témával kapcsolatban, mindjárt mondom azt is, hogy mi a téma, de fenn vagyunk Facebookon is, facebook.com/lépésrádió, ott is kiraktam egy posztot, lehet a műsor ide alatt is hozzászólni a témához, illetve a többi közösségi platformon is ott vagyunk, lájkoljatok, kövessetek, iratkozzatok vagy csatornáinkra, elsősorban Lépésrádió Official, a Lépésrádió hivatalos YouTube csatornájára, tessék feliratkozni, és osztani, hype-olni, lájkolni a Lépés délután podcasteket, úgyhogy már ez a 39. podcastünk a mai. Na, szépen haladunk a sorban. És talán Sanyi is megérkezett? Vagy nem érkezett?
1: Nem, szerintem nem még.
0: Nem, csak valami zajongást hallottam a háttérben.
1: Ó, én voltam.
0: Nézd, a jongen, megzavarsz, látod?
1: Én zavarom meg itt a műsor csendjét.
0: Nem zavarod meg. Jó, szóval ezeken az elérhetőségeken hallgathattok minket, illetve hozzászóltok, írhattok nekünk, és tessék lájkolni, követni, feliratkozni. Ahogy számos mobil applikáció által is tudtok minket hallgatni, például MyOnline Rádió által, de minden rádiógyűjtő alkalmazásban és mindenhol keressétek a Lépés Rádiót, és hallgassatok minket. Illetve írhattok nekünk e-mailt, kommentet, ott is hozzászólást,
1: az infokukac@lépésradio.hu e-mail címre.
0: Így van. És akkor elmondó vagyok, hogy belecsapunk, még várjuk Sanyit a mai témába, a hallgatókat azért ne csigázzuk tovább, mert mi elkapcsolnak, meg ránk unnak, és azt mondják, hogy hát ezeket minek hallgassam, hát nem is arról beszélnek, amire várom, mert ugye a Facebookon már olvasok.
1: Én is várom már nagyon, hogy témázzunk, mert ez egy nagyon jó téma.
0: Igen, ismételten Kis Gergely posztja alapján hoztunk nektek egy témát, méghozzá mai témánknak azt a címet adtuk, hogy pénz, szerepek és szabadság. Ki a hatalom a párkapcsolatban? Egyáltalán kell hatalom, mert nekem ez nem szeretem ezt a szót, ezt a címet adtuk ugyan neki, de én azt gondolom, hogy egy párkapcsolatban nincs hatalom. Az nem olyan, mint egy miniszterelnökség vagy egy királyság, hogy hatalommal jár, de hamarosan erről is beszélünk, de néhány gondolatot engedjetek meg. A mai műsorban egy olyan témáról beszélgetünk, amely szinte minden család életében jelen van, mégis ritkán kerül őszintén szóba, a pénzről. Egy sokakat, közben valakinél nagy a zaj, köszönöm szépen, szóval egy sokakat megosztó írás apropóján azt vizsgáljuk meg, hogyan alakítja a pénz a párkapcsolatokat, milyen szerepet játszik a biztonság, a függőség, az önállóság és az önbecsülés kérdésében. Valóban a pénz adja a hatalmat egy kapcsolatban? Mi történik, ha a nő keres többet? Hogyan értékeljük az otthon végzett, sokszor láthatatlan munkát? Lehet-e a pénz a szeretet és gondoskodás eszköze, vagy gyakran inkább kontrollra használjuk? A következő két órában négy nagy témakörön keresztül járjuk körbe ezeket a kérdéseket, személyes történetekkel, eltérő nézőpontokkal és nyitott beszélgetésekkel. Ez Karina, és ha jól hallom, Sanyi is megérkezett, nem tudom, egy katonai hadsereggel a háta mögött.
2: Sziasztok, nem én érkeztem, nem tőlem jött ez az baj.
0: Én azt hittem, hogy tőle jött.
1: Na, de hogy is én voltam, én állandóan mit zavarom a műsort. Ugye ez ma ilyen zavaró tényező lesz belőlem, jó?
0: Karina.
2: Hát igen, mondjuk nem konkrétan te vagy a zavaró tényező, hanem valaki.
1: De most én leszek.
2: A környezetedben.
1: Az olyan, mintha én lennék.
2: Ja, akkor ez ilyen Szabad Európa Rádió online, a tiltos lennénk.
1: Igen, igen, ma Szabad Európa Rádió műsorunk lesz.
2: Jaj.
1: Néha kell ilyen is.
0: No, de még egyszer mondom, hogy a lépés délután
1: podcastot hallgatjátok, és Lépés Rádió kis Szabad Európás beütéssel. Ez
2: nem,
1: ilyen,
2: nem, infokok azért lépésrádió.hu. Elmondtátok?
0: Elmondtunk mindent.
1: Mindent, amit akartad.
0: Jó. Mindenről
1: nem nem volt, az tuti, meg névnapot csak köszöntöttünk, de azon kívül minden volt.
0: Jó, úgyhogy hát, úgy köszöntjük a névnaposokat. Köszöntjük a
1: névnaposokat. Ez azért volt, mert te nem voltál, látod, bezavartál, teljesen elvesztettük a fogalmat, Sanyi.
2: Borult a forgatókönyv, hogy ihaj.
1: Hát szörnyű.
0: Tudjátok, milyen névnap van ma?
1: Na, mesélj!
0: Paulina. A Paulina képzése. Paulina. Minden Paulina nevű hallgatóknak kívánunk nagyon sok boldog névnapot, akik ma születtek, nekik boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel a mai napon, június 22-én sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. Én amondom, hogy akkor egy picit zenéljünk, aztán pedig belecsapunk mai témánkba. Tartsatok velünk, jó szórakozást! You wanna be loved, you wanna feel it, until you go numb.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Ez még mindig a Lépés délután.

0: Egy lépésre közelebb hozzád, Lépés Rádió, és folytatjuk a Lépés délutánt és a Lépés délután podcastet, konkrétan belecsapunk a témánkba, és elsőként az első úgymond nagy témakörünk, ha a nő keres többet, akkor sérül-e a férfi szerepe? Kérdezlek benneteket, egy pár gondolat még gyorsan, hogy a Kis Gerge írta egyébként a posztot, a poszt egyik legerősebb gondolata, hogy sok férfi számára nem a pénz elvesztése ijesztő, hanem az a kérdés, ki vagyok én, ha már nem én vagyok a család fő eltartója. Vajon mennyire él még bennünk a hagyományos szerepek felfogása, és hogyan hat ez a modern kapcsolatokra? És itt kérdezem tőletek, hogy miért lehet nehéz egy férfi számára elfogadni, ha a párja többet keres nála, még akkor is, ha ez objektíven elég a családnak. Én erre a kérdésre csak azt mondom, jelenleg nem érek párkapcsolatban vagyok, viszont nem élünk együtt a párommal, csak inkább ilyen kétlaki életben. Tehát, hogy egyszer itt lakunk együtt, másszor ott lakunk együtt, és de a lényeg az, hogy alapvetően azt gondolom, hogy minden kapcsolatban nem az a fontos, hogy ki keresi a többet, vagy ki keres kevesebbet. Inkább az a fontos, hogy hogyan tudjátok azt össze logisztikázni, hogy egyrészt legyen egy közös kassa, másrészt legyen azért költőpénz a nőnek, meg a férfinek, és én ennek a hitvallás vagyok, hogy igenis bármikor tudjak pénzhez nyúlni, én is, a párom is, ugyanakkor meg közösen fizessük a számlákat, közösen fizessük a dolgokat, és igenis adjuk oda bele a dolgokba a pénzünket. Én nem gondolom, hogy az meghatározza a mai világban már a párkapcsolatokon belül, mindegy milyen párkapcsolatról beszélünk, az, hogy ki mondjuk valaki félmilliót keres, valaki csak 200 000. Mit gondoltok erről?
1: Sándor, te gondolkodsz ezen, vagy mert hogy fiúkat kellene előbb megszólítanunk?
0: Hát előbb igen.
2: Igen, hát nem tudom. Engem egyébként nem zavarna ez a helyzet. Most ugye nem élek jelenleg párkapcsolatban, de hát most nem azért, mert hogy ez ilyen, hogy fú, havaj, hát most a csaj mennyit keres, aztán akkor most modern világban nem ő költi az én pénzem, hanem én az övét. De hát nem tudom, hát nem zavar, ha okosabb, nem zavar, ha többet keres, tehát ez ma már azért ennek nem biztos, hogy ilyen lealázónak kell, hogy hú, hát milyen borzalom, hogy most nem én vagyok a király, mert nem én hozom a több zsozsót, meg nem én járok a nem tudom hanyadik főiskolára, meg nem tudom mi. Hát most az, hogy például mondjuk tanulmányi esetén vagy ilyenek, hogyha mondjuk esetleg már így a kapcsolat rovására megy, mert hogy állandóan valahol valamit tanul, és akkor ő minden áron így a

0: önmegvalósítására törekszik, de engem hanyagol, az nem olyan jó. De amúgy, hogyha rendben van a párkapcsolat, és egyébként csak annyi, hogy ő hoz egy kicsit több pénzt éppen ebben a pillanatban, akkor hát mit lehet mondani?
1: Nem attól leszek jelen pillanatban, férfi. Ahogy... Nem attól leszek férfi, hogy nekem több pénzem van.
0: Ha nem attól, hogy gazdagabb vagyok, persze.
1: Vagy hogy gazdagabb vagyok, vagy teljesen mindegy, hogy fogalmazok. Nem attól vagyok férfi, attól vagyok férfi, hogy férfiként viselkedem, hogy ott vagyok, jelen vagyok a kapcsolatban, hogy úgymond odaadom mindenem. Tehát én olyan típus vagyok, hogyha kell, én szívesen az összes pénzem páromra költeném, hogyha ezt igényelni, vagy hogyha ha így lenne, mert nem az számít, hanem nekem sokkal többet számít a belső értékek. Most nyilván a mai felgyorsult életben alapvetően, hogy a fiatalokat nézzük, nagyon a külsőre mennek rá. Csak mindig ilyen felmerülnem az a kérdés, hogy oké, szép 20-30 évesen az a nő, akit te szeretsz, de 60-80 éves korában is úgy fogod szeretni, mert nem marad olyan szép, nem marad olyan formás, főleg a szülpár gyereket, főleg, hogy az ember öregszik. Ugyanúgy, ahogy te sem férfiként sem maradsz az a macsó, az a jó képű mindig örök életedben, tehát hogy nekem mindig így nekem ez olyan szomorú hozzáállás, hogy sokan aki elsősorban a külsőt vetíti előre, hogy...
2: Figyelj, pénzzel mindent meg lehet oldani, tehát ilyen külsőd lesz, amilyet akarsz, csak pénzed
1: akkor
2: is legyen
1: hozzá. Akkor sem lesz ugyanolyan a mozgás.
0: Hát azt is lehet varázsolni, persze.
2: Persze, tehát vannak át. Hát figyelj, a pénz szerepe...
0: Sőt, fehér lobot is lehet venni, ugye?
2: Igen, tehát lehet venni, pontosan. Figyelj, a pénz szerepe a régi világban egy beidegződött dolog volt, a nő otthon marad, a férfi pénzt keres. Ez azért egy idő után megváltozott, de én még mindig úgy vagyok vele, hogy ha egy férfi több pénzt keres és többet hoz haza, mert mivel a nők fizetése, a nők elbírálása a munka világában a nők, mindig lejjebb lesznek, tehát egy nő soha nem fog tudni annyit keresni, mint egy férfi. Ez így van, így volt és így is lesz.
1: Jó, azért
2: tehát nem tudsz annyit keresni, most abban teljesen egyetértek, amit te mondasz, nekem is az a hitvallásom, ahogy te szoktad mondani, van közös kassa, és van mindenkinek költő pénze, mert abból biztos, hogy nincs vita. Na most női szempontból én sajnos mindig úgy jártam egész életemben, eddig a pontig, hogy minden pasi sokkal kevesebbet keresett, vagy link volt is épp anyagi helyzete nem tette azt tisztába, hogy még néha az alapokat is belerakja a családi kasszában. És így nőként azért én mindig többet tettem bele, és idő után azért ez fárasztó. De én soha nem éltem vissza, de van olyan, aki visszaél vele. Tehát hangoztatja, hogy figyelj, én többet rakok ebbe a kasszába, figyelj, neked itthon csönd van. Tehát ilyen is létezik. Vagy anyós-após behatása, hogy lehet, hogy többet segítenek, és akkor rá lehet olvasni a másik ember fejére. Tehát mindig az a jó, hogyha egyenlőség van.
1: Igen, csak teljesen egyenlőség sosem lesz, mert valaki...
2: Az nem lesz, de legalább a bevitt vagyomban.
1: Karina, nekem ha nagyon hangos vagy, nektek is? Hogy kérdezem már meg, mert nekem őrítően hangos most Karina.
2: Akkor Karina?
0: Nekem annyira nem, hogy szép vesse a fejem.
1: Jó, nekem valami most hangosabb, mint szokott lenni, nem tudom.
2: Jobb a hallásod, Robi. Ja. Tehát visszakaptad a jó hallókészülékeidet, és úgy, jó, megcsináltak, hogy sokkal jobban hallasz.
1: Én nem tudom, hogy miért, csak most valahogy nekem olyan erősnek tűnik.
2: Viszont... Hát erős nő vagyok, igen.
1: Jó. Ezzel nem tudok vitatkozni. Szóval... A mai világban szükség van még arra, hogy a férfi legyen az első számú család fenntartó? Szerintem már nincs.
2: Szerintem nincsen. Szerintem. Nincs. Egy férfi is otthon maradhat a gyerekkel gyesengyeden, hogyha az anyuka jobban keres. Tehát már ezek a szerepek már külföldi országokban rég megcserélődhettek, és nem néznek rád furcsa rossz szemmel, hogy azért a nő visszamegy fél év után dolgozni, mert jobban keres, és mondjuk apuka marad otthon a gyerekkel. Tehát ez szerintem nem egy ördögtől való dolog.
1: Nem, bár azért egy gyereknek még az első... Egy-két évben az anyára van nagyobb szüksége.
2: Igen, de ha mondjuk fizetsz egy lakáshitelt, egy autóhitelt, akkor azért meggondolod. Tehát a gyerek ki fogja bírni apukával is, legalább sem baj nem lesz a gyereknek sem, meg apukának sem, ha a női tag a családban jobban keres.
1: Jó, az igaz, de azért az anyatej pótolhatatlan.
2: Jó, az anya tej, oké, ele lehet fejni, be lehet rakni a hűtőbe, apuka cumisüvegbe odaadja, meg van oldva. A mai világban, modern világban, távszer, apukám, minden van.
1: Ezzel nem tudok vitatkozni, nem megy.
2: Na, tehát én megmagyarázok én neked mindent. De tényleg, tehát a mai modern világban már apukák is azért vállalhatnak ilyet, de nem ez a standard, tehát azért inkább az anyuka marad otthon, apuka keres, apukák azért jobban keresnek.
1: Jó, oké. Szerintetek az önbecsülésünk mennyire függ a munkánktól és a keresetünktől? Én régebben azt gondolom, hogy sok férfinak függött az önbecsülés. Azt mondta, hogy hát én vezető beosztású, nem tudom milyen férfi vagyok, én fontos ember vagyok, és ezért az én önbecsülésem magasabban van, úgy egy picit a dicsőség jobban a fejükbe szállt, és jobban elhitték magukról, vagy jobban elhiszik, mai világban is vannak ilyen emberek, magukról, hogy ők fontosabbak, mint mondjuk a feleségük, a párjuk, vagy például más ember. De ugyanakkor meg én azt gondolom, hogy nem attól lesz jobb az önbecsülésem, hogy én mondjuk többet keresek, vagy többet dolgozok, és több pénzt viszek haza, hanem ez ettől független. Tehát a saját magammal...
2: Várj egy kicsit, Robi, de az önbecsülésedet valahol le kell mérni. Hol tudod lemérni?
1: Azt nem pénzben mérjük.
2: De valaki csak úgy tudja lemérni, mert úgy tud felmutatni valamit ennek a kirakat világnak. Tehát akkor vagy valaki, hogyha van pénzed, és te mindent megvehetsz a családodnak. Tehát ez az önbecsülésre nagyon pozitív hatással van, ha te jól keresel, és nincsenek anyagi gondjaid.
1: Én
2: ha anyagi
1: értem,
2: gondjaid vannak,
1: alapvetően...
2: akkor az önbecsülésed...
1: Igen, csak az a baj, Karina, bocsolj bele, és szólok, hogyha ez a férfi téri egy hirtelen munkai trauma is kirúgják, és nem lesz egy filérese, akkor meg nem lesz magával képes szembenézni, és azt mondja, hogy egy senki lett, és az önbecsülése elszállt, mert a pénze is elszállt. És onnantól kezdve hol van az önbecsülés? Akkor hogy fog egy új munkáját találni? Hogy fog újra sok pénzt keresni? Hogyha nincs önbecsülése, nincs önbizalma önmagába, és nem tudja magát megbecsülni egy adott munkahelyen.
2: Oké, na de generációk által ez van szegény férfiakban, hogy te vagy a családfenntartó, neked kell pénzt keresned, neked kell eltartanod, neked kell, és ez a férfiakban bele van ibódva genetikailag a szövetükben, a sejtjükben, és ők ennek szeretnének megfelelni minden áron. Tehát van azért ennek egy ilyen szociális
1: akkor
2: része is.
1: Akkor velem baj van, jelentem. Én nem akarok. Ja.
2: Tehát a férj valahogy nincs beléd kódolva. Robi, anyukádnál, apukádnál kell otthon reklamálni.
1: De nyugodtan. Tehát, hogy én nekem nem attól lesz jobb az önbecsülésem visszatérve, mert hogy én keresek X összeget, hanem attól, mert én magammal tisztában vagyok, és majd bízok annyira magamban, hogyha bármi élethelyzetbe kerülök, akkor is megoldom. Sokkal többet ad, mint az, hogy azt mondom, hogy nekem azért magas az önbecsülésem, mert mit tudom én, X 100 000 forintot keresek.
2: Mert nincs egy asszonka mögötted, aki követellőzik.
1: Hát tehát volt időszak,
2: apukám,
1: volt.
2: A szomszédnak, te figyelj már, a harmadik új autója van, meg a negyedik jakt áll. De figyelj, a kerteshez beeltöltöztek. De figyelj, nekünk, mi itt lakunk egy parasztházban a falu szélén, nem akarunk elköltözni, mert hát a szomszéd már elköltözni. Hát ilyen feleséged nincs.
0: Nem érdekel. Harmadik autója van neki. Igen, nekünk meg még egy banyatankunk sincs.
2: Igen, na látod?
1: Egy banyatankot hát
2: azért nincs egy anyósod, aki piszkál, hogy te fiam, elvetted a lányomat, és még egy lakást se tudsz neki venni, meg autó sincs. Hol a három gyerek?
0: Hát bizony, ez gyakori volt.
2: Igen. Tehát azért nincs egy nyomás.
1: De most miért kell nyomást helyezni a fiatalokra? Teszem fel a kérdést.
2: A fiatalokon is van nyomás. Tudod, milyen nyomás van, hogy vegyél föl hitelt, ilyen hitelt, babavárót, ilyen csokot, lakáshitelt, minden hitelt, kölcsönt, és akkor ez a nyomás van, hogy juss valamire. Tehát őket is nyomják.
1: Én megértem ezt, csak olyan akkor az önbecsülésnek semmi köze nincs.
2: De hogy a fenében? Én kihúzhatom magam, hogy figyelj, 25 évesen nekem van három hitelem, de van lakásom, autóm, meg két gyerekem. hogy ne? Én megfelelek a társadalomnak, mert ez a társadalom okay, ezt a képet adja.
1: Kirúgnak a munkahelyemről, elviszik a fejem föl a házat, az autót, meg minden.
2: De hát ő arra nem és gondol, lehet, mert ő a mának él.
1: Ez a baj, hogy nem gondol. Érted?
2: Hát ez nem gondol, mert ez van, tudod, a kirakat világ van most. Hát a fiatalok nem úgy vannak, mint
1: régen. Én nem élek kirakott virágot.
2: Hát hála is, de a mai fiatalok azban élnek, hogy...
1: Facebookon. Engem nem látsz, nem kirakott szerelmesek,
3: hát, hogy jaj,
1: de szeretlek nem. Életem. Amúgy imádom, de nem fogom kirakni a közösségi médiába, hogy mit tudom én. Tehát, hogy én nem erre születtem. Én nekem ez nem hiányzik, nem kell. Nem, nincs rá szükségem. Ez a magánéletem kettőnkre tartozik, meg a négy falra, meg max a két kutyára, senki másra, meg maximum a szüleinkre, de tényleg senki másra nem tartozik.
2: De hát a fiatalok ezt szeretik kirakni a TikTokra, YouTube-ra, mindenhova, hogy nekem ez van, és meg hát a mai zenét
1: csinálj,
2: is. Hát
1: most szíved jó.
2: Most is hallgattam valami gettó zenét, én csak úgy hívom, hát fú, tehát azt közvetíti, hogy pénz, csillogás, csajok.
3: Igen, pénzcsillogás, azt hallgassuk majd megint, az egy jó KFT-t.
2: Jó, hát nem, a KFT-től jó, de mondjuk ez a gettó zene, ez annyira nem jó.
1: Jó, de egyébként 20-22 évesen még azt mondom, belefér a pénz, meg a csillogás, meg a
2: jó, csajok. De hát nem tudsz 22 évesen.
1: De aki már családot akar, meg komoly kapcsolatot, mint én például, vagy mint Sanyi látod, még az más kérdés nem ér kapcsolatba, de azt szeretne. De te is komoly kapcsolatban vagy, azért már nem engedhetjük meg csak úgy szórni a pénzt. Jó, valamilyen szinten igen, de mégsem úgy. Nyilván mindenki
2: De nem vagyunk 22 évesek, tehát azért ez nevelés, ez otthoni...
3: Hát annyit már nem.
2: Otthoni nevelés is, hogy te hogy állsz a pénz. Ez erre is lesz egy blogcsomag, majd arról beszélgetünk.
1: Valakitől visszhangzol, mint a Tihanyi visszhang.
2: Tényleg már, pedig esküszöm, nem csináltam semmit. Mondom én ma ilyen
3: izérát. Nem csináltál semmit, de szerintem Zoltán följött.
2: Szokol.
1: Viszont szerintem csatlakozott hozzánk tényleg Zoltán.
4: Nem zavarok? Kedves hallgató, kedves hallgató.
2: Te vagy a... értem, jó.
3: Okay. Én hallottam, amikor fölcsatlakozott.
2: Na jó, van.
4: Bocsánat, hogy belekontálkodok, csak
2: nem
4: nagyon
2: baj,
4: tetszik.
2: Nem baj, csak kontárkodsz.
4: Tetszik a téma, és hozzászólnék szívesen, ha
1: megérdezik. Hát akkor szóljál hozzá, hallgatunk. Itt a lehetőség. Mondd el tömören, röviden a véleményed, aztán picit zenélünk, és utána folytatjuk a podcastet is, meg a műsort is. Hallgatunk, Zoli.
4: Na, szóval annyi, az igaz, hogy nagy nyomás van a fiatalokon, de csak azért, mert olyan helyzet van jelenleg, hogy másképp nem lehet egyről a kettőre jutni, csak úgy, ha hitelt fölvesznek. Ez egyik része. Tehát, hogy ott nem is a társadalom nyomja, hogy saját maguk szeretnének minden hamarabb olyan helyzetből kerülni, hogy legyen önálló lakás, pláne, hogyha már egy párról beszélünk, mert önállóan azért nem szoktak egyedül lakást vállalni, vagy szerezni, vagy bármilyen tulajdont, az ugye még nem divat. De ha már ketten vannak, akár férfeleség, fiatal pár, vagy akár együtt élnek, akkor megpróbálnak olyan helyzetbe kerülni, amihez muszáj valami nagy hiteleket felvenni, vagy csak nincs hátulról nagy segítség. Tehát ez az egyik. A másik itt a férfeleség és a pénzügyi helyzet, tehát igen, amit a Karina mondott, hogy a férfiak általában többet keresnek, mint a nők, ez igaz, és ezért van ez a fajta, mondjuk így, megosztás, hogy a családban mondjuk a férfi viszi a pénzt, hiszen ha ő keres többet, akkor ő tud többet beleadni, hát ha akar. Ha ő úgy nőtt fel, hogy ugye régen az volt, hogy a férj hazaért, fejreállították, kihullott minden pénz a zsebéből, persze akkor jöttek fejre, amikor a fizetésért ment. Most már ez nincs így, mert kártyát kap mindenki, és oda megy a fizetés, de a lényeg az, hogy van, aki mindent belead, mind a két fél, és akkor egyenlő a betét, és akkor ha bármi van, akkor közös a kivétel, tehát el kell osztani. És azt lehet vitatkozni azon, amikor már a férfi sokkal-sokkal többet keres, és itt lehet döntést hozni, hogy ki mit vitt a párkapcsolatban, a házasságban, és ott előjönnek ezek a szerződéses megoldások, hogy különböző ilyen tulajdonjogi szerződéseket írnak, hogy én a házasság előtt ezt meg azt hoztam, ezt meg azt adta a családom, és a másik félnél ugyanez, és akkor utólag nem lehet vita, ez akkor szokott általában előtérbe kerülni, amikor nagyon nagy anyagi különbség a két fél között, és akkor meg a szülők is ragaszkodnak hozzá, hogy édesfiam, hát te ezt beleteszed, vagy én viszel két házat, három autót, négy, akkor ha valami történjen, akkor igenis, azt te kap meg, és te kap vissza, és ezen ne kelljen bírni.
1: Jó, oké, Zoli, egy kérdésem van hozzád, és megyünk zenélünk.
4: Parancsolj.
1: A te önbecsülésed pénzben mérik?
4: Ezt most a fejts ki egy icipicit csak, hogy mi az, hogy önbecsülésed pénzben mérik?
1: Az volt a kérdése a korábbiakban, és én ebben vitatkoztam Karinával, és ezt a részt nem hallottad, hogy az volt a kérdés, hogy az önbecsülésünk mennyire függ a munkáktól és a keresésünktől.
4: De hogyha ez a kérdés, tehát persze, a fontos az önbecsülés az, hogy mennyit kapunk, megfizetik a munkánkat, és ez persze itt most előjön az, hogyha valaki sokat tanult, sokat képezte magát, és olyan pozícióba került, akkor sok pénzt kap, és igenis, az egy önbecsülés, hogy nekem megfizetik a tudásomat,
1: azt a tanulásomat. Azt én értem, csak akkor nekem az a kérdésem, hogyha véletlenül mégis kirúgnak, akkor elvesztik az önbecsüléssel is?
4: Hát tehát, ez
1: hogy itt nekem ezért mondtam a Karinának, és ezen vitatkozunk, hogy ezt nálam, hogy nekem nem pénzben mérik, mert az önbecsülésem nem egyenlő azzal, hogy én most 100 000-et, vagy 500 000-et, vagy 10 milliót hozok haza évente, vagy havonta, teljesen mindegy, hanem abból, hogy amit én elértem, amit leraktam az asztalra, arra legyek büszke, és az az önbecsülésem, az már csak plusz, hogy én mit tudom, én ezért meg vagyok fizetve, az persze egy nagyon jó dolog.
4: De az kell az önbecsüléshez, tehát hogyha az én tudásomat megfelelő módon értékelik, pénzben megmérik, akkor igenis, ez fontos, hogy azt a pénzt megkapjam, és hogyha egyszerre leesel a mert kirúgnak, akkor azért össze tud zuhanni az ember, és akkor az önbecsülése is kezd összezavarodni, hogy most akkor én nem érek semmit, de tudjuk, hogy miért
1: ez a baj,
4: ki.
1: Hogy pont tehát ez a baj, hogy az emberek ezáltal belekerülnek ebbe, de nem szabad belekerülni ebbe, mert akkor nem tud elmenni egy új munkahelyre, és nem tudja újra felépíteni magát, csak folyamatosan egy önvádló, egy önpusztító életmódba
4: zuhan. De azért mondom, hogy ez attól függ, Robi, hogy miért tudták ki. Hogy azért, mert valóban hibázott, sokszor hibázott, és megunta a munkáltató, ahogy csinál, vagy úgy viselkedett, hogy a munkáltató megunta. Tehát, hogyha van egy igazi, reális önértékelés, és tudja, hogy ő hibázott, de igenis, és van, aki egyébként, ha kirúgják, összedől, például példát tudunk hozni, a Bródi Sándor fia is, ugye kirúgták a munkahelyéről, hallottam egy hírt, ezt a Karinától hallotta, és ezért bosszúból föltörte a cég szerverét, és most olyan bírságot nyomtak rá, sok-sok millió forintot kell majd fizetnie.
2: Dollárba, mert Amerikában történt, és azt hiszem ott dollár.
4: 126 millió forintra lett átszámolva,
2: hogy
4: annyi büntit kell fizetnie, mert ez egy komoly tulajdonképpen egy
1: lopás. Hát de most igazából saját magának kereste a bajt, meg is érte.
4: Igen, de látod,
2: igen, de mégis azért, mert kirúgták, és nem tudta elviselni.
4: És van, aki és nem bírta elviselni, tehát van, akinek, ha van önértékelés, valamiért, jó, vannak olyan cégek, akik nem indokolnak semmit, hanem puff, kirúgnak embereket, és valaki összeül, de akinek van tudása, tehát tudja, hogy mit tud, az föl tud állni. De van, aki pszichikailag akkora ütés kap egy ilyen padló, és akkor nagyon nehezen áll fel. És akkor ott elveszíti magadat.
1: Pont ezért nem kötném össze az anyagiakat az önbecsüléssel, vagy legalábbis én nem kötöm össze. De ettől függetlenül én ezt értem, és teljesen reális sztorit meséltek, tehát ezzel nincsen semmi gond, viszont most egy picit zenéljünk, aztán pedig folytatjuk hamarosan.

Mindjárt 3 óról jönnek a friss hírek, információk, aztán pedig a következő órában folytatjuk a témát. Tartsatok velünk továbbra is, és kövessetek minket a YouTube-on, és tessék feliratkozni YouTube csatornánkra, lépésradio.hu. Most pedig akkor a legfrissebb információk, hírek érkezzenek.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Jön a vagyonadó, törvénnyel büntetnék a manipulatív AI videókat, sűrű összekészül a kormány. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védettárának megszüntetéséről, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Jön a vagyonadó, törvénnyel büntetnék a manipulatív AI videókat, sűrű összekészül Magyar Péter kormánya. Szeptembertől sorra érkeznek az országgyűlés elé a minisztériumok törvénycsomagjai. A tervek szerint októberben kerül az országgyűlés elé a 2027-es költségvetés, és még abban a hónapban benyújtják a vagyonadóról szóló törvényjavaslatot is. Már 2027 elején megkezdheti az Európai Ügyészség a működését Magyarországon. Egyebek mellett szeptemberben eltörlik a pedagógusok szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat is, és átalakítanák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét is, valamint átalakítanák a nemzeti kulturális alapot. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védettárának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védettár alá csökkent az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Nem tetszik a polgármestereknek a fizetésük csökkentése, személyes egyeztetést kérnek. A megyei önkormányzatok országos szövetsége a nyílt levél szerint a sajtóból értesült, hogy a Tiszapárt a polgármesteri illetmények jelenlegi szinten történő befagyasztását és a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének felére csökkentését célzó javaslatot nyújtott be. A javaslatot nem csak azért sérelmezik, mert nem tartja tiszteletben az egyenlő bánásmód elvét, hanem azért is, mert azt sugallja a választópolgároknak, mintha a vármegyei közgyűlések csak érdemi munkanélküli találkozóhelyek lennének. A közlekedési társaságoknál napok óta megerősített ügyelet működik a hőség miatt, hogy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira, nem csak a közösségi közlekedésben, de az utakon is. A nagyobb pályaudvarokon és buszállomásokon keddig vizet osztanak az utasoknak. A nagy melegben a legfontosabb a folyadék pótlása, a legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy ásványvíz is segíthet. Hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, hogy szeszesítólagot nem tanácsos fogyasztani, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. A tárcavezető arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, a gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyel, rosszulét esetén pedig egy palackvíz vagy a mentők értesítése életet menthet, tette hozzá a szakminiszter. Minden órában meghal egy tüdőrákos beteg, de sokkal jobb a helyzet, mióta tilos beltéren dohányozni. A dohányzással összefüggő daganatok kialakulása 12 év alatt 30%-kal csökkent a férfiak, 12%-kal a nők körében. A dohányzás beltéri betiltása komoly áttörést hozott, javuló tendencia figyelhető meg a passzív dohányzás visszaszorításában. Kedden is több órás napsütésre kellemes nyári időre számíthatunk, csak kevés helyen alakulhat ki futózápor. A délutáni maximumok 25-30 fok között várhatók, a légmozgás mérsékelt időnként élénk északnyugati széllel. Szerdán túlnyomóan napos száraz idő valószínű, helyenként komoly felhőkkel, reggel 11-17, délután 27-32 fok lesz. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, így ismét erősödik a melegedés.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az Extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

0: Egy lépésre közelebb hozzád lépésre egy, és folytatjuk a témánkat a pénzről. Hát a pénz, az szokták mondani, hogy valakit boldogít. Most viszont arról beszélgetünk, hogy a pénz mint biztonság, vagy mint kontroll. A POSZ szerint a pénz sok kapcsolatban nem egyszerűen fizető eszköz, hanem a hatalom egyik formája. A kérdés az, hogy hol van a határ a felelős gazdálkodás és a kontroll között. Kérdezlek benneteket, hogy hol kezdődik az egészséges pénzügyi felelősség, és hol válik át ellenőrzésé vagy irányítássá?
1: Hát a felelős pénzügyi döntéseket egy családban, ha ketten élnek, akkor az nagyon jó, ha megbeszélik és ketten hozzák. Neveltetés és családi minták alapján lehet ezt szerintem kategorizálni. Ha otthon azt láttad, hogy a szüleid a fizetésük 100%-át elköltik, és daj-daj van, Hawaii DJ, napfény, nem számít a pénz, akkor elképzelhető, hogy te is ezt a példát fogod követni, ha csak nem ér egy nagy, hatalmas csőd, és elvesztesz mindent, vagy elvesztenek a szüleid mindent, és ebből te tanulsz. De ha azt tanulod a családban, hogy a fizetés összerakják, megbeszélik, normálisan gazdálkodnak, észszerűen határolják be az értékeiket, az igényeiket, és félre is tudnak tenni, akkor elképzelhetően te is ezt a mintát fogod követni. Ha sokat játszol a gazdálkodgyokos vagy Monopoly című játékkal, akkor ez még jobban a pénz központuságra és a spórolásra tesz javaslatot gyerekkorodban, és így fogsz fentként élni, de a világ, ami körülöttünk van, az is befolyásolhat, a barátok is befolyásolhatnak, de szerintem a család az a legfontosabb.
2: Én azt gondolom, hogy a felelős gazdálkodás és a kontroll között az a különbség, hogy ugye az észszerű felelős gazdálkodás az egy jó dolog, és amikor ott jön a kontroll része, meg a elszámoltatás kérdése, hogyha tulajdonképpen mindent be kell számolni mondjuk a feleségnek, hogy mit, mire költött, mikor, mennyiért, a felelős gazdálkodás pedig az tényleg egy észszerű, hogy előbb a kötelezettségeket fizetjük, és a maradékból vehetünk esetlegesen olyan eszközöket, amelyek csak néha-néha kellenek, arra félreteszel, illetve erre egy kis megtakarítás része. Ez a felelős gazdálkodás. Ha ezt mind a kettő fél megérti, akkor kialakult a felelősség gazdálkodás. Hogyha mindenről be kell számolni a férnek vagy feleségnek, ugye, hogy ezt mire költött, és az igaz a férre is, hogy most mit tudom, miért költöttél ennyit, miért költöttél, akkor már ott a kontroll szerepe. És hogyha valaki többet ad be, és ezért a magának a jogot fenntartja, hogy akkor elszámoltathatja a másikat, hát az problémát okoz.
0: Na most amúgy én azt gondolom erről, hogy ezt logikusan, egy egészségesen működő párkapcsolatban úgy lehet kivitelezni, ez én gondolkodásom, és ez a legjobb, hogy mind a ketten leraktok egy közösbe, van egy közös pak, egy közös pont, amiből fizettek ugye a közös szükségleteket, ami lehet, hogy marad, lehet, hogy el kell venni belőle, hozzá kell rakni, és azon felül pedig legyen a férnek meg a feleségnek, ha így beszéljük, hogy a nőnek meg a pasinak is egyaránt úgymond költőpénze, és ne kelljen beszámolni arról, hogy mire költ, mert egyébként amúgy meg úgy is elmondjuk a párunknak, hogy figyelj, édesem, vettem egy új táskát, vagy vettem egy új ruhát. Megteheti, vegye meg. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy elsősorban az egyetértek veled, Zoli, hogy valóban arra költsünk, ami szükséges, és utána, ami marad, az abból lehet megbeszélés alapján ezt vagy azt venni, igen. De ne legyen már az, hogy elé áll az egyik fél a másiknak, és akkor számolj be, mint egy elszámoltatáson, hogy akkor te mit költöttél ebbe a hónapban. Nem, ez nekem annyira megalázó lenne, akkor is, hogyha én kérném számon a páromat, vagy fordítva is. De én azt gondolom, hogy ez nem szabad, hogy működjön, mert egyfajta kontroll, egyfajta irányítás kialakul, és nem szabad akkor abba a kapcsolatban a másik, hanem inkább egy aranykalitkába zárt madárka.
2: Kérdezzük meg a Sanyit, akinek éppen nincsen párja, mondjuk csak így visszafogottan fogalmazunk, hogy éppen nincsen párja, hogy ő hogy képzelni el, hogyha lenne egy párja, és neki is lenne jövedelme, meg neki. Tessék, Sanyi, mesélj, de te hogy csinálod?
3: Az esetben akkor rossz egyébként, hogyha valaki nagyon zavarja a pénzt, és akkor tényleg a másiknak kordába kell tartani, vagy átvenni a gazdasági irányítást, mert hát...
2: És nem, lehet, nem, de ezt ahogy képzeled el? Hogy beszélni
3: hogyha... meg a pár? Én tudom, hogy nyilván fontos, hogyha én megbízom a páromba, akkor lehet mond rábízni a pénzek nagy részét legalábbis. Most tényleg le lehet melni bizonyos összeget, amivel azt mondod, hogy most én magam gazdálkodok, de...
0: Tehát nem lehet
1: a nők végül is jobban tudnak gazdálkodni, tehát a...
3: Hát általában előfordul,
1: elméletben a nők mondjuk legyen 70%-a, azok jobban tudnak gazdálkodni a pénzzel, mint a pasik. A pasiknak néha égeti a zsebüket a pénz.
2: De én különbséget tennék, mert ugye azért szokták a nők kezelni és jobban kezelni a pénzt, mert ugye ők kezelik a háztartást általában. És egy férfi nem is tudja megmondani, hogy éppen mi van a háztárban, mi nincs. Tehát, hogyha egy nő kezeli, az tudja, hogy körülbelül ennyit költünk havonta, ennyi a biztos kiadás. A férfiakban nagyon sok esetben nincs is tisztában.
0: Jó, de ezt meg lehet beszélni. Zoli, bocsi, hogy beléd szólok. Ne haragudj, hogy beléd szólok. De ezt meg lehet beszélni, mert azt mondja a nő, hogy figyelj, édesem, arra, hogy megéljünk ketten, ennyi pénz kell. Én ennek lerakom a felét, te is rakd le a felét. És akkor abból már ki tudom gazdálkodni a háztartásra a szükséges összeget.
2: Ezt mondtam, csak azt mondom, hogy azért van úgy, amit a Karina mond, mert általában a férfi nem tudja, és mondja, jó, hát még ezt is tudjuk venni, de nem, mert a férfi nincs tisztában azzal, hogy mennyit költenek havonta általában. Ő csak azt látja, hogy azt
1: teli van a hűtő, meg van minden, van ruhám, cipőm, mindenem, mert igazából a nők dolga, igazából ez kézben
2: tartani. Hát nem, ez megegyezés kérdés.
1: De... Hát, de legtöbbször ez ilyen női szerep, akkor inkább...
2: Női szerep, inkább így női fogalmaz, szerep, igen.
1: A férfi szerep meg az, hogy biztosítom azt, hogy legyen a betevő.
0: Ezt én nem osztom fel férfi és női szerepre. Ez egy kapcsolatban közös szerepnek és közös kommunikációnak kell, hogy legyen.
1: Ez hát a kommunikáció közös, de a szerep soha nem közös.
2: De Robi,
1: nem ér el.
3: Kommunikálni lehet.
0: Te, azt mondod, hogy havonta kétszer, most mondok egy számot, nagyon egyszerű. Kerestek együtt, most mondok egy például 500.000 forintot havonta, ketten hazavisztek. Azt mondja Karina, hogy figyelj ide, drágám, havi 300.000 forintból meg tudunk élni. A fennmaradó összeg, az, ami fennmarad nekem, én gazdálkodok, amiben te. 150-150-et minden hónapban leraktok, és kész. Meg van beszélve. Mit kell ezen túragozni?
1: Azt, amikor például a közös pénzből mondjuk a férfi azt mondja, hogy te figyelj, menjünk el egy jobb étterembe, együnk egy, mit tudom én, egy drágább kaját, és akkor a nő azt mondja, hogy figyelj, tündérem, ez nem fér bele a közösbe, ezt akkor álljuk külön. Tehát így érti az Orizsi.
0: Ez mind kommunikáció kérdés.
1: Az extra, igen, kommunikáció. Tehát az extra kiadások már apukám ebben nem férnek bele, hanem azt fizessük külön.
0: Jó.
1: Vagy egy nyaralás sem fér bele.
0: Ez minden kommunikáció kérdése. Az is igen, lehet, hogy megemeled azt a közös összeget. Az is lehet, nem, hogy elveszel bele.
2: Nem. Nem, Robi, vannak a kötelező kiadások, amit lát a két fél, hogyha leülnek és megbeszélik, hogy mennyi az, ami biztosan közös kiadás. És ebbe beletartozik a rezsi, tehát a víz, gáz, villany, fűtés, stb. És beletartozik az étel, amit havonta elköltesz ételre. És azt látja az ember több, nem az első nap, vagy az első hónapban, de egy pár hónap után ez kiderül, hogy körülbelül mennyit költ az ember étkezésre. És ez összeadja a kettőt, és azt kell megfelelni. Csak a fölötte levő rész, az mindenki nem abból gazdálkodik, ami, mert ugye akkor annyit ad csak bele. És ha a feleségnek van 200.000, amit el tud még költeni, mert annyi jövedelben van, akkor 200.000-at költ. Ha a pasinak van 1 millió, külön, akkor azt költhetél. És akkor itt jön a plusz kiadás, amikor egy olyan típusú kiadás, valami elromlik egy mosógép, egy tévé, stb.
0: Arra vannak a külön tartalékok, Zoli.
2: Hát akkor pluszba be kell adni, nincs tartalék, most arról beszélünk,
3: hogy nincs tartalék. De akkor így már nincs, hogyha így
0: egy okos férfi és egy okos nő úgy mond, hogy külön magának halmozfő tartalékot, és azt mondja...
1: Ha tud,
0: hogyha szüksége van rá.
2: Hát,
0: hogyha, akkor hozzá tudni,
2: sőt,
0: egy egészséges vagy... kapcsolatban, eddig ti beszéltetek, most én beszélek, mindjárt visszaadom a szót, azt gondolom, hogyha a páromnak arra van szüksége, hogy valami mondjuk több kiadása van, és nincs annyi pénze, hát az a normális, hogyha már jól. Tehát, hogy ugyanígy viszont is, tehát, hogy mind a két részéről miért ne segítsék ki egymást. Tehát, hogy ez egy kommunikáció alapú dolog, meg kell mindent beszélni, mindent meg lehet beszélni, hiszen.
2: De mi az, hogy miért ne segítsék egymást, Robi? Miért
1: hát én miért, de várjál, ha most a párom azt mondja, hogy ő szeretne, mit tudom én, elmenni olyan étterem...
2: Egymást, Robi, miért
1: hát én miért, de várjál, ha most a párom azt mondja, hogy ő

0: pénzügyi döntésekbe?
1: A közösben nem. A közösben nem. Tehát a közösségbe beraksz valamennyit, abban nincs attól több beleszólása, mert ő többet keres, szerintem. A magándolgokba mondhatja azt, hogy figyelj, én kifizetem neked a nyaralásod, mert tudom, hogy nincs rá pénzed.
0: Na erről azt, beszéltem az előbb, azt mondta, hogy nem fizeted ki a nyaralását.
1: Vagy
0: mondta saját magadnak, mondod ellent, Karina. Hát
1: nem mondok ellent, mert mondhatja azt, hogy nem fizetem ki, spórold össze magadnak. Tehát mondhatja ezt
0: is. És most szerinted, most, ha valaki szeret valakit, ezt fogja mondani. Én azt mondja Zoli például, hogy ő most mondok tényleg egy illegális dolgot, mondjuk nem annyira illegális.
1: De hát illegális, hát nem mondjál, hogy már
0: fizetek. Meg akarna venni 100 üveg sört, és azt mondod arra te, hogy hát drágám, most spórod össze magadnak. Abban még látok egyfajta reációt, mert...
1: Köszönöm.
2: Erről beszélt a Karina.
0: De most el akar menni egy étterembe, abban még nem látok rációt, tehát miért ne segítsem ki? Tehát,
3: hogy... De étterembe akarsz sörözni, még drága?
0: Egyébként meg, hogcsa párom éppen egy doboz cipit
3: kívánok, csak megveszi a sarki kocsmába, az még olcsóbb. Vagy a kis boltba.
0: Én ebben nem értek egyet veletek. Valahol is egyetértek, is engem is. Mert én mindig azt mondom, hogy mindent meg lehet beszélni, de...
1: Nem, bizonyos határokon belül, tehát hogyha azt mondja, szeretnél
2: étterembe,
1: mondhatom azt, hogy meghívom, itt van a gálánság, hogy azt mondom, hogy figyelj, most neked nincs, meg tudom, hogy keveset keresek, figyelj, akkor meghívlak. De amikor irreálisan, tehát egy nagyobb összegű nyaralás, egy autó, egy nagyobb összegű bármi, tehát azért az ember azt mondja, hogy vagy spóroljuk össze ketten, de hát érted. Tehát
2: azt is lehet, hogy akkor meghatározzuk, hogy ezt szeretnénk közös, a nagyobb dolog, és akkor mindenki belerak valamit, és akkor, mert ez is egy megoldás egyébként.
0: Persze.
2: Hogy akkor megbeszéljük, hogy akkor több, igen, szóval ez attól függ, hogy beszélt meg, de a Karinánál persze van határ.
0: Minden hiába. Kommunikáció kérdése, és mindenki annyit rak be, fele-fele amennyire szükség van, és azon felül szükséges, akkor miért ne lehetne hozzárakni, vagy elvenni belőle? Hát most
1: mert vannak elvei hát egy nőnek,
0: én ezzel nem értek egyet, de jó.
1: A férfiak egy kérdésem van,
0: és megyünk zenélünk, bocsi, csak az idő szorít, hogy miért olyan nehéz, illetve a poszt szerint sok embernek nehéz beszélni a pénzről, nyíltan beszélni. Pedig ez az egyik legfontosabb közös ügyük. Tehát szerintetek nehéz beszélni a pénzügyekről?
1: Látok szerintem nem, és kell is beszélni, mert ebből tanul a gyerek, tanulunk
0: mi
1: is.
0: És más miért beszél nehezen? Aki nehezen beszél erről, szerintetek miért beszélt erről nehezen?
2: Hát azért, mert nagy különbség van, és vannak olyan pénzek, amikre nem lát vele a másik. Tehát ha nincs őszinteség, tehát, hogy most, ha valami olyan sumákság van, tehát, hogyha a férfi nem akarja, hogy mennyi plusz pénze van, mennyi marad, nem tudja a nő, hogy vagy fordítva, most mindegy, hogy miről beszélünk, itt a probléma, tehát, hogyha nincsenek tisztában az anyagi helyzetekkel a két fél, akkor szoktak sumákolni, általában a férj, de megtesztészt a nő is, hogy kötös a kassa, és akkor valamennyit félrerak, mert ugye ez akkor, amikor mindenki belerakja az összes pénzét, ami van, mert régen ugye ez is egy modell volt, hogy mindenki az összes jövedelmét betette. Amikor nincs nagy különbség mondjuk a nő meg a férfi jövedelme között, vagy hát legalábbis ilyen mondjuk így kétkezű munkából élt mind a kettő, akkor minden összeraktam, mert ez pont arra volt elég, hogy a havi kiadásokat fedezze. Ez is egy más konstrukció, meg az is más, hogy ha tényleg az egyik fél sokkal többet kap, és akkor tulajdonképpen olyasmire is el akarja költeni, ami a másiknak már nem tetszene, és megpróbálna beleszólni, hogy arra most, mert akkor egy ilyen hülyeség lehet, hogy ilyen irítség.
1: De nem hülyeség, ez így van, akkor irítkedik a másik, hogy én keveset keresek, nem tehetem meg,
2: én a másik meg sima megteheti.
0: Én erre meg egy valamit mondok, hogyha te megkívánsz egy sört, akkor a párodnak veszel egy doboz cigit. Megvan,
2: hogy van probléma.
1: Kész. Hát az a baj, hogy egy doboz sör olcsóbb, mint egy doboz cigit.
0: Teljesen mindegy, ez nem számít.
2: De ezt a másik nem nézi, hogyha normális.
1: Persze, igen.

Amúgy már alapvetően igen. Azt gondolom erről, hogy továbbra is a véleményem változatlan. Le kell kommunikálni ezt, és nem szégyen róla beszélni, kedves hallgatók. Mi viszont most egy picit zenélünk, aztán innen folytatjuk.

0: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk is tovább méghozzá. Most azzal folytatjuk, hogy a láthatatlan munka értéke. A gyermeknevelés, a háztartás vezetése, a családi élet megszervezése gyakran nem jelenik meg fizetésként, mégis nélkülözhetetlen része a család működésének. Vajon megfelelően értékeljük ezt a munkát?
1: Szerintetek, én úgy veszem észre, hogy igen.
0: Lehet-e egyáltalán pénzben mérni az otthon és a család érdekében végzett munkát? Szerintem nem. Az nem pénzben mérhető, az a szeretetből, igazából a család fenntartás.
2: Szomorú lenne, hogyha pénzben mérnénk, amennyi házi munkát vagy otthoni munkát elvégez, hogy én ezt pénzé váltanám, akármilyen módon is.
0: Szomorú. Ezt aláírom. Ez szomorú.
3: Hát igen, inkább csak ez a befektetett
2: Ez szóba se kerülhet az én értékrendem az, hogy ez szóba se kerülhet egy családból, hogy ezt valaki kimondja, hogy én felsöpörtem, és az 20 forintot mondtam egy hülyes.
0: A posztban benne volt, amit a Gergely írt, hogy a felesége, amikor megszületett a kislányuk, akkor ő teljesen magalat volt, mert nem tudott kereső ember lenni a családba, és hogy csak a férj vitte haza a pénzt, és emiatt a feleségnek ezt meg kellett értenie, és fel kellett dolgozni, el kellett fogadnia, hogy ő most nem pénzért dolgozik otthon, hanem azért, mert ez egy kötelezettség, ez egy szeretet alapú dolog, és attól nem kevesebb, mert ő mondjuk nem ad be a közös kasszába az alatt az időszak alatt.
2: Ez valakit frusztrál, Robi, valakit ez frusztrál, és ez nem baj, hogy egy nő ilyen, meg kell neki értenie, ahogy te mondtad, hogy ebben a helyzetben ő nem a pénz behozó a családba, hanem a gyerek nevelő, gyerek eltartó, fenntartó, kezelő, és akkor ilyenkor el kell fogadni, hogy a férj hozza a pénzt, akár csak ő hozza a pénzt. Hát itt nincs mese.
0: Így van.
3: Hát igen, ez már az ilyen, ennek a emancipációnak a része, hogy ez most annyira zavaró tud lenni, mert hát ugye régen a legtöbb nő csak háztartásbeli volt, és nem volt ebből gond, mert úgy szocializálódtak. Tehát ugye ma már mindenképpen fontos, hogy mind a ketten keressenek, na de hát amíg
0: Bocsis, Anyi, kinek van, fontos?
3: Gyereknevelés van addig.
0: Kinek fontos? Tehát most kinek? Hát az, hogy mind a ketten keresenek. Azt mondtad, hogy mindenképpen fontos, hogy mind a ketten keresenek.
3: Hát tulajdonképpen...
0: Kinek fontos?
3: Igen, mert a mai világban nem. Tehát akkor vagy tud annyit keresni az egyikük, hogy el tudják magukat tartani, pláne ha gyerek van, vagy nem, de azért egy átlag családnál azért nem baj, ha mind a ketten dolgoznak. Ugye nem, tehát pont ezt mondom, hogy már nem a régi világ van. Hát ehhez muszáj alkalmazkodni valamennyire.
0: Jó, ez egyértelmű, és ezzel egyetértek, hogy nem a régi világ van, csak úgy fogalmaztad, hogy mindenképp fontos, és ezért nem hagyhattam ki a kötekedő kérdés,
3: hogy keresztkérdés.
1: Mert egy keresetből most már nem tudsz fenntartani egy családot,
3: így mindenki úgy
1: régen.
3: Jól érzi magát abban, hogy te is segítesz, én is segítek, és így áll össze a közös pénz.
0: Na, akkor
3: ennyi. De hát az, amikor baba jön a házhoz, akkor azért nyilvánvaló, hogy akkor az anyuka addig kiesik, és hát most ezen lehet vitatkozni, hogy akkor meddig legyen otthon a gyerekkel, meg meddig ne, meg bölcsődébe ne adja, meg de hát óvodában már azért mindenképp kell. A bölcsődési időszakot azt lehet hagyni, de igen.
0: Viszont fontos és ideillik. Fontos és ideillik a következő kérdés, hogy az az ember miért érezhet bűntudatot, vagy kisebb rendűséget, aki otthon marad a gyerekkel, miközben rengeteget dolgozik?
2: Hát azért, épp ezt mondta a Sanyi, ez a lényege az egésznek, hogy ugye, mert az a mondjuk így az alap, hogy addig, amíg mind a kettő keresett, és beadta közösbe a pénzét, addig úgy érezte mind a kettő, hogy akkor mi közösen finanszírozzuk a családi létet. De abban a pillanatban az egyiknél ez kiesik, akkor lehet ilyen lelkipódolása, vagy rossz érzése, hogy én most tulajdonképpen el vagyok tartva, és ez igaz is, csak ő neki ezt a helyén kell tudni kezelni. Hogy, hát
3: jó, de ez időleges, addig tart.
2: Így van, így van, így van.
0: Na most hogyan lehet kezd elérni, hogy egy kapcsolatban mindkét fél úgy érezze, hogy az ő hozzájárulása ugyanolyan fontos?
1: Mind a két félnek ugyanannyit kell berakni az egyiket tettekben,
0: de ha nem
1: otthon
0: tud.
1: Van gyesen-gyeden, a másiknak meg mondjuk anyagilag, hogy ez biztosítsa, és ez akkor kiegyensúlyozza a kapcsolatot.
2: Hát ugyanaz, értékrendel kell, a férfinak értékelnie kell azt a munkát, amit a nőbe visz, a gyerekneveléssel, a házi munkával, stb.
0: Szerintem.
2: Keres, és értékelni kell a nőnek is ilyenkor azt, hogy most a férfi keres, és ez neki nem kell, hogy problémát jelentsen. Tehát ez megint csak ilyen emberi kérdés, hogy ki ezt, hogy tudja magában ezt feldolgozni.
0: És itt jön az a szó, ami a műsor elején Karinával vitatkoztunk, hogy az önbecsülés meg az értékrendet pénzben mérik, és itt van az a probléma, hogyha pénzben mérik, beleeshetsz egy ilyen traumába, és ezért támogatom én azt, hogy nekem az önbecsülésem és az értékrendemben rendben legyen, azt nem szabad, hogy pénzhez viszonyítsam, hanem az magammal kell rendeznem a dolgokat, és utána jöhet csak a pénz. Persze a pénz kell, hogy éljek, tehát nem azt mondom, hogy ne dolgozz és ne keress, mert anélkül nem tudsz megélni, főleg a mai világban, de meg régen se tudtál. De ettől függetlenül meg nem szabad, hogy a pénz 100%-ban befolyásoljon valaki életét.
2: Vagy na de pont erről beszélt ez a kérdés, hogy akkor a nő nem érez, az önbecsülését levette, hogy akkor én most én nem viszek be semmit. Tehát itt volt probléma, itt az önbecsülés dolog.
0: Szerintem azért, itt megint az
2: nem múlik, pénzt, hogy a saját férfinek le kell ülni. Nem becsülte megfelelően.
0: Igen, de ilyenkor kell a férfinek a feleségével vagy élettársával leülni, megbeszélni, hogy figyeljél édesem, akkor számoljuk ki, hogyha mondjuk alkalmaznánk egy babysittert, meg mondjuk nem azt
2: lenne,
0: akkor az mennyi pénzbe kerülne,
3: ja,
0: és hogy akkor számoljuk, és kijönne egy olyan magas összeg, hogy egyébként lehet, hogy még meg is teheted, hogy megfizeted, viszont azt a fajta anyai, apai szeretetet meg a gyerek nem kapja meg egy nevelőtől, tehát hogy innentől kezdve meg...
1: Az egész nem éri meg.
0: Az egész nem éri, így, ahogy mondod. Viszont nekünk megéri, hogy most ismét egy picit zenéljünk, aztán pedig innen fogjuk folytatni.

0: egy lépéssel közelebb hozzá, Lépés Rádió, és folytatjuk műsorunkat utolsó témakörünkkel, ami a Szabadság, Biztonság és a Jövő Generációi címet kapta. A poszt végső üzenete szerint az egészséges kapcsolat nem függőségen, hanem szabad választáson alapul. Nem azért maradunk valaki mellett, mert muszáj, hanem mert akarunk. De hogyan lehet ezt a gyakorlatban megteremteni? Kérdezem tőletek, hogy vajon erősebb vagy sérülékenyebb egy kapcsolat attól, ha mindkét fél teljesen anyagilag önálló?
1: Hát sérülékenynek semmiféleképpen nem mondanám, mert ha mind a két fél anyagilag önálló, akkor az mindenre nyitottságot ad. Tehát könnyebben maradsz a kapcsolatban, és könnyebben mész.
2: Tehát nem okozhat problémát, mert akkor azt mondod, hogy igen, ha úgy van, akkor én eltűntem, vittem a pénzem, és közös neked. Megint csak megvan nekem is.
0: Igen, csak nekem ez meg olyan távol, tehát olyan eltávolító. Tehát, hogyha együtt vagyok valakivel, akkor én szeretem és szeretnék adni abba a kapcsolatba. És a szerető is szeretne adni. És akkor nem beszélünk közösről?
3: De várjál, ez anyagi függetlenség azt jelenti, hogy annyit vele teszel, amelyet megbeszélünk. És akkor az is egy anyagi függetlenség, hogyha én úgy gondolom, veszek a másiknak valamit, vagy többet adok bele, vagy többen szállok be. De az anyagi függetlenség az azt jelenti, hogy nem mindent összeadunk, amit megkeresünk, vagy ami nekünk van, hanem mindig csak annyit teszünk bele, amennyi kell. És ezt meg lehet úgy határozni, hogy csontra, nullára kiszámolunk mindent, és akkor úgy, vagy egy kicsit fölé tervezünk, tehát amit látunk, hogy mennyi a havi kiadás mondjuk. És akkor lehet, hogy még marad is egy pici, és ott már megint közös döntés.
0: De
3: lehet,
0: igazából erről beszéltem a műsor kezdete alatt, hogy van egy közös, amire szükség van, amihez hozzá is tudsz rakni, meg el is tudsz belőle venni. Az közösen belerakjátok, mondjuk fele-fele arányban, és pluszban mind a kettőnek van egy saját független költése, és abból még költhet a másikra is,
3: elfogadja a másik.
0: Ugye? Így van, meg ugyanúgy viszont. Tehát, hogy szerintem ez a normális, és ez a megbeszélés alapú anyagi, hát most hát ugyan,
3: ezért jó az anyagi függetlenség, Rob, és ezért szerintem ez igaz, hogy ez az jó, jó helyzet, hogyha van anyagi függetlenség, mert akkor eldönthet-e mind a kettő fél, nincs az egyik vászorulva a másikra, és akkor eldönteti, ha mennyit ad bele. És persze, ha bele tud annyit adni, mert hogyha mondjuk, és mondok egy számot, 500 ezer forint a kötelező kiadás minden hónapban a rezsére, meg az ételre, stb. Meghatározó, és a másiknak csak 150 ezer a jövedelme, akkor nem tud vele tenni annyit. Akkor ilyenkor lejjebb kell vinni, hogy lehet ezt megoldani, hogy lehet kevesebből kijönni, vagy elfogadja a másik, hogy akkor a másik többet ad vele. Tehát ezek mindig pszichikai kérdések.
0: Szerintem ez szintén megbeszélés kérdése. Mit jelent ma valójában a biztonság egy párkapcsolatban? Pénzt, kiszámíthatóságot, érzelmi támaszt, vagy mindezeket együtt?
1: Mindezeket együtt. Tehát ez a legfontosabb, hogy mind a három kell hozzá. Kell az, hogy ne legyél kiszolgáltatva, ne vegyék el az összes pénzed, ne számoltassanak el, mindig legyen spórolt pénzed, ha bármi gond van, baj van, egyedül is meg tudj élni a lábadon, és ne kelljen kéregetned állandóan. Tehát ez mind.
0: Így együtt van, bár én ezt a sorrendet úgy állítanám fel, hogy érzelmi támaszt, kiszámíthatóság, és csak a pénz utána.
1: Hát én a kiszámíthatóság, pénz és érzelmi. Tehát a kiszámíthatóság szerintem az a legfontosabb.
3: Karina, látjátok, hogy a Karina milyen pénzközpontú?
0: Hát, igen, én érzelemközpontú vagyok.
1: Hát de nem, figyelj, ha kiszámítható a dolog, akkor minden rendben van. Ha valami van, akkor az már úgy fölborít sok mindent.
0: De abban, ha kiszámítható minden, abban nincs meglepetés.
1: Hát pont az a jó.
0: De ez hát, nem jó, mert kéne letessem már meg a páromat valamivel.
1: De van meglepetés, meglepődsz az árakon, mikor fölemelkedik a közérbe a kenyér ára, azon nagyon meg tudsz lepődni.
2: Bizony.
1: Az olyan meglepő,
0: Karina,
1: hogy már...
0: nem fillére számoljuk ki a pénzt, vagy forintra?
1: Hát, fillére nem számolunk, forintra se, de néha meglepődünk.
0: Hát az más kérdés. Na most, milyen mintát látnak a gyerekek, szóval milyen mintát látnak a gyerekek otthon a pénzről, és hogyan hat ez majd a saját kapcsolataikra szerintetek?
1: Hát a mintát, hogy a többi családban milyen mintát látnak, azt nem tudjuk. Alapból sajnos ez a mai világ, ez nem, szerintem nem jó mintát mutat. Abból a szempontból, hogy vegyél, költsél, és nem baj, ha nem romlik el, nem érdekes, a új dizájnban rögtön vedd meg. Tehát ez azért egy kicsit pénzszórás felé orientálódik fiatalokban, mert őket még befolyásolni lehet a reklámokkal, a költéssel.
3: Sok a csábítás.
1: Sok a csábítás, idősebb, tehát engem már nem lehet megvezetni, mondjuk engem régen se lehetett, mert sosem kerestem annyit.
0: Mindenkit meg lehet vezetni, csak
1: ne, engem nem lehet megvezetni, te engem, te meg nem vezetsz. Én olyat nem veszek, amire nincs szükségem.
0: Karina, hát én fogadjuk, nagyon hogy meg tudlak vezetni. Jó?
1: Biztos, hogy nem tudsz megvezetni. Én olyanra nem költök. Ez engem megtanítottak, nem. De a mai világban a szülőként mindig az a legfontosabb, a fizetésednek mindig csak a felét költsd el. Ha ezt megtanulják, és megtanulnak spórolni, az a legjobb dolog. Tehát ez egy követendő példa. Mindig legyen pénzed.
0: Jó, és sose legyél spúr.
1: Azért néha kell spúrnak lenni, mikor a gyerek rágja a füledet egy 800 ezeres iPhone-ra, akkor spúrnak kell lenned, mert nem veszel egy gyereknek.
3: Még akkor is, hogyha meg tudod engedni.
0: Nem, akkor megveszed meg a 300 forintos iPhone-t.
1: Vegye meg magának. Gyűjtsön rá. Tehát azért néha spúrnak kell lenni. Tehát
3: nem, én azt szoktam mondani, hogy kell néha nagyvonalnak lenni, kell néha, hogy elengedje a pénzt, és nem kell azt számogatni, hogy te ennyit tettél bele, én annyit, te ennyit tettél, én annyit, én te ezt tetted, én azt tettem. Ebből lehetne konfliktusok, nálunk néha szokott lenni, ebből konfliktus, hogy hát én ezt nem ettem, én ennyit nem, ennyiért nem ettem.
0: Bocsi Zoli, hogy belétszalok, de pont azt nem szabad megengedni, hogy a pénz miatt konfliktus legyen, mert az a legcsúnyább dolog. Hát hogyha mégis mondjuk tönkre megy egy kapcsolat, annyira undorító az, amikor a pénzem megy a húzóna. Hát én egyszerűen, ne haragudjatok meg, hányni tudok az ilyeneken. Hát most miért kell ezt így? Hát menjen mindenki boldogsága arra, ahol akar, vagy úgy, ahogy akar, de mi a francnak ez a húzóna? Na ez
1: értelme nincsen ebben, egyetértünk.
0: Semmi.
3: Robi, ez akkor igaz, hogyha megromlik egy kapcsolat, szétmenek, hogyha mondjuk mind a kettőnek megvan a független anyagi biztonsága, akkor is, ha szétmentek. Ha nincs meg, akkor viszont mindegyik küzd azért, hogy amit beletett, vagy nagy beletett, azt ki tudja venni, ki tudja szedni, hiszen neki is új életet kell kezdeni, és itt kell mérlegelni, és nem értek ebben együtt, hogy miért kell. Hát azért kell, mert ha valaki csak eddig 1 millióból gazdálkodtak, hárman, akkor ő 200 ezer forintból nem fog tudni föltartani egy albérletet, nem tud tudni egy önnel a lakást venni, a másik meg lehet, hogy meg tudja tenni. Itt azért ezt mérlegelni kell.
1: Sérülnek az érdekek.
3: Igen.
1: Tehát ez más.
2: Igen, ez
0: más. Viszont erre már nincs idő, hogy kibeszéljük. A pénz önmagában nem jó és nem rossz eszköz, ami megmutathatja a kapcsolatainkat, illetve erősségeit és gyenge pontjait is, bár én azt gondolom, hogy nem a pénzen kell, hogy múljon egy kapcsolat. A műsor a mai nap azt lehet talán a tanulsága, hogy a pénzről szóló viták mögött gyakran nem forintok és számok állnak, hanem biztonság, önbecsülés, szerepek, félelmek és szeretet. És amíg ezekről nem beszélünk őszintén, addig a pénzről sem tudunk igazán beszélni. Tehát mindenkit az őszintességre, a nyílt, tiszta kommunikációra biztatunk, és arra, hogy igenis meg kell vallani mindent a párunknak, hogyha őszintén és tisztán akarunk játszani, és azt akarjuk, hogy...
3: Azért mindent, nem? Ja?
0: Hallgassatok Zolira, ne hallgassatok Zolira.
2: Utóiratba elmond.
1: Igen, utóiratba el kell mondani, kellene kis titkok, azok hozzátartoznak.
3: Mikor megtalálja a feleség a férjének a naplóját, akkor már eltemette, és kiderül egy csomó.
0: Na, gyerekek, ennyi fért a mai műsorunkban. Köszönjük hallgatóknak a megtisztelő figyelmet. Maradjatok továbbra is a Lépés Rádió, és amikor tettek, hallgassátok a Lépés Rádiót, holnap is lesz Lépés délután, illetve a Lépés délután podcast hallgatóinknak pedig üzenem, hogy tessék feliratkozni a Lépés Rádió YouTube csatornájára. Lépés Rádió official néven vagyunk fenn, de aki a Lépés Rádiót hallgatja, azoknak is ajánlom a YouTube csatornát. Tessék hype-olni, lájkolni, megosztani és követni minket a közösségi médiákban, és hallgatni a Lépés Rádiót. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, ne felejtjétek egy lépéssel közelebb hozzá. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

Kávés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni uniós eljárást. Olyan súlyos a vízhiány a Velencei tónál, hogy több strand zárva marad a nyárra. Folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni eljárást, jelentette be brüsszeli sajtótájékoztatóján Magyar Péter a kétnapos uniós csúcs végén. A miniszterelnök elmondta, hogy az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós és egyéb intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. Meghívta az Európai Parlament elnökét Roberta Metzolát Magyarországra. A látogatás valószínűleg az ősz elején lesz. Olyan súlyos a vízhiány a Velencei tónál, hogy több strand is zárva marad a nyárra. A Velencei tó vízszintje napok óta a történelmi mélypont közelében mozog. Néhány napja már fürdőzési tilalmat rendeltek el az egyik fürdőhelyen, mert a vízminta nem megfelelő vízminőséget mutatott. A probléma pedig más partszakaszokat is érint. A vízhiány fokozódhat a következő időszakban, mivel most indul igazán a kánikula. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervezetekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A társszervezető hangsúlyozta, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár, így a vasúttársaság a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak. A MÁV-nak azonban néhány hét alatt sikerült megállapodnia az osztrák céggel a kocsik bérléséről. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy- és áruszállító vállalkozást tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Megépítik az emberiség fekete dobozát. Hamarosan nem csak a repülőgépeknek lesz fekete doboza, hanem az emberiségnek is. A rendszer az emberiség minden lépését rögzíti majd, amely a klímakatasztrófa felé vezet. A megoldás folyamatosan gyűjti majd a bolygó egészségével kapcsolatos több száz adathalmazt, mérést és interakciót, amelyeket a jövő generációinak tárolnak. Kedden is több órás napsütésre, kellemes nyári időre számíthatunk, csak kevés helyen alakulhat ki futózápor. A délutáni maximumok 25-30 fok között várhatók. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel. Szerdán túlnyomóan napos száraz idő valószínű, helyenként komoly felhőkkel. Reggel 11-17, délután 27-32 fok lesz. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, így ismét erősödik a melegedés.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: következik.
1: Kolibri Hungary.
0: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
1: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
0: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
2: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
3: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. tartimirodakellekkft.hu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: A művek ünnepi nagykoncert Gártonyban július 4-én várunk mindenkit Pataki Attila 75. születésnapjára. Jegyek kaphatók a broadway.hu oldalon és a helyszínen.
6: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
7: Reklámot hallottak. A múlt

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni uniós eljárást. Olyan súlyos a vízhiány a Velencei tónál, hogy több strand zárva marad a nyárra. Folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni eljárást, jelentette be brüsszeli sajtótájékoztatóján Magyar Péter a kétnapos uniós csúcs végén. A miniszterelnök elmondta, hogy az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós és egyéb intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. Meghívta az Európai Parlament elnökét Roberta Metzolát Magyarországra. A látogatás valószínűleg az ősz elején lesz. Olyan súlyos a vízhiány a Velencei tónál, hogy több strand is zárva marad a nyárra. A Velencei tó vízszintje napok óta a történelmi mélypont közelében mozog. Néhány napja már fürdőzési tilalmat rendeltek el az egyik fürdőhelyen, mert a víz mint a nem megfelelő vízminőséget mutatott. A probléma pedig más partszakaszokat is érint. A vízhiány fokozódhat a következő időszakban, mivel most indul igazán a kánikula. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Roszinszendi Romulus jelezte, a társszervezetekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A társszervezető hangsúlyozta, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár, így a vasúttársaság a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak. A MÁV-nak azonban néhány hét alatt sikerült megállapodnia az osztrák céggel a kocsik bérléséről. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy- és áruszállító vállalkozás tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Megépítik az emberiség fekete dobozát. Hamarosan nem csak a repülőgépeknek lesz fekete doboza, hanem az emberiségnek is. A rendszer az emberiség minden lépését rögzíti majd, amely a klímakatasztrófa felé vezet. A megoldás folyamatosan gyűjti majd a bolygó egészségével kapcsolatos több száz adathalmazt, mérést és interakciót, amelyeket a jövő generációinak tárolnak. Kedden is több órás napsütésre kellemes nyári időre számíthatunk, csak kevés helyen alakulhat ki futózápor. A délutáni maximumok 25-30 fok között várhatók, a légmozgás mérsékelt időnként élénk északnyugati széllel. Szerdán túlnyomóan napos száraz idő valószínű, helyenként komoly felhőkkel, reggel 11-17, délután 27-32 fok lesz. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, így ismét erősödik a melegedés.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió. Joy. Flow Rider. Bad boys, bad boys. Alexander.

0: introducing for Max Andrew Burke on the radio for the first time. Called Bad Boys.
1: Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Valami

a jelen kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Kult. És a jelen kedvenc felvételeink.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Még érvényben van a hőségriasztás és a vörös kód is, a vízfogyasztásra és a vízvédelmére figyelmeztet a szaktárca, még marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Keddé félig tart a hőség miatt elrendelt vörös kód. A vörös kódnak két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt minden szociális intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, ne menjen el mellette, hívja a 112-es segélyhívót. A vízfogyasztásra és a vízvédelmére figyelmeztet a szaktárca. A rendkívüli hőség miatt az élő környezetért felelős minisztérium a rendszeres folyadékfogyasztásra hívja fel a figyelmet, továbbá arra is, hogy ne pazaroljuk az ivóvizet, és figyeljünk oda az állatokra is. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. Vízosztással segíti utasait a MÁV a hőségben. Az országos tiszti főorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére. A vasúttársaság a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. Naponta 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, az utascentrumoknál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál. Újraindítják a visegrádi együttműködést, írt a Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök is elfogadta a meghívását Budapestre és Gödöllőre június 23-ára. Befagyasztaná a polgármesterek fizetését egy tiszás képviselő. Szabó Tibor a vármegyei közgyűlési elnökök fizetésének csökkentését is kezdeményezi. A főpolgármester és a megyei jogú városok polgármestereinek fizetését a 2024-es szinten fagyasztja be, megakadályozva az automatikus évről évre történő emelést. A törvénymódosítás 2026. július 1-én lépne hatályba. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy- és áruszállító vállalkozást tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, gyümölcsöket, jégkrémeket ellenőriz a NÉBIH. Mától augusztus 20-áig tart a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A fagylaltokat előállító létesítményeknél higiéniai és nyomkövetési ellenőrzést végeznek. A bringás büfékben vizsgálják az alkoholos italokat is. Kedden is több órás napsütésre, kellemes nyári időre számíthatunk, csak kevés helyen alakulhat ki futó zápor. A délutáni maximumok 25-30 fok között várhatók, a légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel. Szerdán túlnyomóan napos száraz idő valószínű, helyenként komoly felhőkkel, reggel 11-17, délután 27-32 fok lesz. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, így ismét erősödik a melegedés.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most indul!

0: Sztártitkok.
1: Ez itt a média válogatott Sztártitkok mai adása. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket. Vendégem Kassai Zsolt. Szia Zsolti!
2: Szia Cintia!
3: Zsolti, téged a Non-Stop Mokából ismert meg az egész ország, mint beatboxos.
4: Így van.
3: Hol jöttél rá először, hogy neked a hangod több, mint beszédhang, és hogy színpadra teremtettél?
4: Köszönöm kérdésed. 13 éves voltam, Kőbányán nőttem fel a Kongressz telepen, és akkor ott csinálták a srácok, és akkor egyből beleszerettem. Akkor még 2010 előtt, szerintem mikor? 2007-ben, talán vagy 8-ban, amikor kezdődött a Big Brother, ott igen, forgatták Kőbányán, és akkor ott volt a Király Linda, meg QC, és akkor ez volt az első, amit megtanultam, hogy Big Brother, tehát a Big Brothernek, wow, a zenéjét tanultam meg legelőször, és akkor ez így évről-évre így fejlődött.
3: Hogy kezd el valaki ilyet gyakorolni? Tehát volt-e valami motiváció, vagy egyáltalán hogy jöttél rá arra, hogy te erre képes vagy? Most őszintén nagyon jól hangzik, de én nem tudnám ezt kihozni magamból valószínűleg. Mi volt, ahogy így rájöttél a hangodnak erre a különleges tehetségére?
4: Ezt bárki meg tudja tanulni.
3: Tényleg?
4: Lányok is, férfiak is. Ugyanúgy magyar ABC betűt használom, azt mondott, hogy pici kislány, pici kislány, pici kislány.
3: Wow.
4: És akkor így a magyar ABC betűvel bárki meg tudja csinálni, csak egy kis gyakorlás kell.
3: Nagyon jó. Meddig tartott az utad, mire ezt profi szintre tudtad vinni?
4: Azt mondom, hogy egy haladó szint az 1-2 év, de kell legalább egy olyan 5-6 év folyamatos gyakorlás, míg ilyen haladó és profi köz, de mindig van jobb, de azt mondom, hogy inkább középhaladó, nem vagyok még profi.
3: Mindig van hova fejlődni.
4: Így van.
3: Mindenben. És a családod mit szólt ehhez, mikor odaálltál? Sziasztok, én mostantól beatboxer leszek. Vagy ez hogy nézett ki nálad? Mit szóltak az utathoz?
4: Hát először nagyon furcsának vélték, mert apukám mondta, hogy hát mi ez a hülyeség, össze-vissza köpködök, és miután bekerültem a 2010-es X-faktorba, 4 élőadás, és az 5. estünk ki, utána így hazamentem, és azt mondta, hogy na fiam, engem is megtanítottam beatboxolni. Tehát, hogy így egy éles váltás volt, tehát jó, hogy ezt kaptam az életből, mert nem ismertek el, meg úgy nem tartották ezt olyan nagynak, és miután bekerültem a műsorba, és a 2010. december 21-22 kétszer Teltházas Aréna koncertet adtunk, kétszer 12 ezer ember előtt felléptünk, az adott egy olyan nagy élményt, meg ilyen elismerést, hogy másképpen álltak hozzá, meg hozzám a csapathoz, meg mindenhova. Tehát ez jó volt.
3: De. És Malek Miki volt a mentorod.
4: Így van.
3: Volt valami olyan, amit így átadott neked, egy gondolat, egy mondat, ami a mai napig kísér, ami mondjuk úgy, hogy mély nyomást gyakorolt az utadra?
4: Ma hát mindig mondta, hogy nagyon ügyes vagyok, meg tehetséges, és mondta, hogy ne adjam föl soha, és sokat gyakoroljak, és a mai napig tartom vele a kapcsolatot, hogy e-mailen, meg Instagramon így szoktunk egymás történeteire reagálni. De most kim van Dubajba, ott csinál zenéket, meg oktatást csinál, amit a Berklin megszerzett tudást, azt most átviszi oda, abba a közegbe.
3: Mondtad, hogy sokáig nem ismertek el meg, hogy nem volt egy olyan kimagasló tehetséged, míg fel nem fedezted magadat, hogy neked mit jelent a siker?
4: A siker? Az, hogy tényleg, hogy elismernek, és az, hogy az emberek visszaigazolják azt, hogy ügyes vagyok, és hogy tudok nekik adni egy olyan élményt, vagy olyan kedvességet, ami jó élményt, amivel meg tudom őket örvendeztetni. És az már tényleg siker, hogyha tudsz valamit adni az embereknek, valami pozitívumot, vagy valami élményt.
3: Értéket teremteni mindig siker. Így van. Mikor volt először életedben az a pont, amikor érezted, hogy na úton vagyok, tartok afelé, a pont felé, amire mindig is vágytam?
4: Igazából az első élő show utána már éreztem azt, hogy így jó helyen vagyok. Ilyen hullámvölgy azért mindig volt, de az megadta löketet, hogy érdemes ezzel foglalkozni csapatba, csak mivel a csapat az megszűnt, most újabb énekest találtam, és akkor most fogom újra kezdeni, remélem, hogy sikerem. Egyedül nem éreztem mindig, hogy megy, de csapattal, amikor csapatba zenéltem, együttesbe, akkor úgy sikerült. Tehát az jó volt akkor.
3: Szuper! Nagyon szépen köszönöm, most hallgassunk egy kis zenét, és hamarosan térünk vissza.
4: Nem, köszönöm.
3: Köszönöm.

0: Sziasztok! Újra itt vagyunk Kassai Zsolttal, aki beatboxer. Még arról nem meséltél nekünk, hogy milyen volt a kicsi Zsolt. Csendes, vadóc, vagy inkább társasági, egyedül? Mm-hmm. Mit mondanál magadról?
1: Inkább az, hogy ilyen közösségi csapatjátékos. Mindig én szórakoztattam az embereket, amikor mondjuk utcát takarítottam, mert 14 éves korom óta én dolgozok, és akkor az volt, hogy a telepen ott voltak a helyi srácok, és akkor tudták, hogy tudok beatboxolni, és akkor gyere ide Zsoltika, nyomd el a Jackson.
0: Nagyon jó.
1: Tehát, hogy így szórakoztattam őket, és ott táncoltam ott a söprővel.
0: Zseniális. És az iskolában jó tanuló voltál?
1: Hát azt mondom, hogy közepes, de csináltuk olyat, volt egy brékes haverom, és akkor mivel hangutánzásra is foglalkozok, a tanár írt a táblára, és akkor így utánoztuk mondjuk a hangszórót, és akkor... És akkor megfordult a tanár is mondta, hogy kapcsoljátok ki a zenét, és akkor megint elfordult, és akkor így szórakoztunk, ez így jó volt.
0: Akkor rossz csont kisgyerek voltál.
1: Hát én közepes.
0: Közepes.
1: Is.
0: Tanulás mennyire érdekelt?
1: Figyeltem az órán, jó volt a magatartásom, ami rám ragadt. És akkor azon mentem, utána YouTube-on néztem a beatboxosokat, meg ilyen. Tehát, hogy akkor nem nagyon tanultam, de ami rám ragadt, az épp elég volt.
0: A kamaszkorodnak mi volt a meghatározó íve? Általában mindenkinél így beüt a kamaszkor, és aki mondjuk addig egy ilyen stabil átlagot hoz, az is kicsit kifordul magából. Mennyire volt veszedelmes a kamaszkorod?
1: Nekem teljesen jó volt, mert 14 éves korom óta ugye dolgozok, igen, és félreraktam a kis pénzem, és a református ilyen hittanra jártam, és ez volt a meghatározója az életemnek, és azt mondtam a hittantanáromnak, hogy Gergő bácsi, én gitárt szeretnék vásárolni telefon helyett, és azt mondta, hogy ha eljárok templomba, akkor ingyen megtanít gitározni, és egy picit tudok gitározni, és akkor így jó közegben nőttem fel.
0: Mennyire meghatározó a vallás az életedben?
1: Vasárnaponként szoktam járni templomba, tehát hogy keresztény életmód. Tehát, hogy teljesen így a normál, hogy betartjuk a 10 parancsolatot, az már bőven jó, megpróbálunk jó ember maradni.
0: Köszönöm. Hogyan emlékszel vissza az első válogatóra, így a kamaszkor után, felnőtt kor? Az első válogatón mik zajlottak le benned? Izgultál, magabiztos voltál? Milyen érzés ez így? Valószínűleg sokan nem éltünk át egy ilyen élethelyzetet.
1: Nagyon izgultam, sokszor az volt, hogy elmész castingra, és három kör volt, és a negyediknél már mondták, hogy mondjuk a Jackson egyveleget adjuk elő, és mindig ez a várakozás, meg az, hogy egy kamerába kell neked produkálni magad, és utána a műsor szerkesztői összerakják fejben az egész tematikát, és látják, hogy jó vagy, de még egyből nem mondják el, csak jön egy telefon két hét múlva, a következő körre is tovább jutottatok, és akkor mindig van egy nagy öröm. Igen. Tehát ez a várakozás, meg az, hogy tudod, hogy hú, most tovább jutunk, és mindig tovább jutsz, annál jobb.
0: Igen, az ötödik fordulóig jutottatok.
1: Négy élődés, az ötödik, így van.
0: Ötödikig, igen. Hogy utána mi változott meg az életedben? Változott-e valami egyáltalán pozitív vagy negatív irányba?
1: Hát 110%-osan megváltozott, mert akkor még úgy megismertek az utcán, autogramot adtunk, közös fotó, mert az volt akkoriban a legnézettebb műsor az RTL-en, és külön díjat is kapott a műsor. És a Kolosi Péterrel is ugye, tehát találkoztam a konditeremben, és akkor ugyanúgy megismert, kezet fogtam vele, és akkor mondtam neki, hogy emlékszel, ott voltam azon a, tehát hogy azon a megköszönő eseményen, ahol megköszöntem mindenkinek, hogy köszönöm, hogy részt vettetek ebben a műsorban, mert ez lett a legnézettebb műsor.
0: Azért ez nem kis elismerés. Hogyan tudtad kezelni azt az átmenetet, amikor előtte úgymond teljes hétköznapi élet, 14 éves korodtól dolgoztál, és így hirtelen megjött az elismerés, a hírnév, az autogram kérés. Ezt így belül magadban hogyan élted meg? Voltak-e mélypontok, vagy volt-e olyan helyzet, amikor ezt tehernek érezted?
1: Igazából ez számomra egy csoda, mert ugye, tehát el kellett költözni, meghalt a papám, leköltöztünk vidékre, és elfogyott a szüleimnek a pénze, igen, és egy nyári konyhában maradtunk, és én imádkoztam, hogy Uram, kérlek segíts, hogy változom meg az életem. És milyen talentumot kaptam az úrtól, a beatbox. És akkor ott volt az internet, beütöttem a Google-ba, hogy 2010 március beatbox, rányomtam search, kiadta, hogy 4 tagú fiúbanda beatboxos keres, és én az interneten csatlakoztam, azáltal egy hirdetés által csatlakoztam a csapathoz. És akkor onnantól megváltozott az életem, hogy egy nyári konyhából föl a Kordiába, új építésű lakásba.
0: Csodálatos és motiváló a történeted. Nagyon köszönjük, hamarosan jövünk vissza, most egy újabb zenével várunk titeket.

0: Ez itt a média válogatott Sztártitkok, Kassai Zsolttal folytatjuk a beszélgetésünket. Már itt tudjuk a gyerekkort, az út elejét, közepét. Mesélj nekünk egy kicsit arról, hol tartasz most az utadon. Mi történt a válogató óta, mióta megismert egy ország, hol tartasz most?
1: Volt egy nagyobb szünet, ugye a több évig az X-faktor után 4-5 évig mentünk folyamatosan fellépni. A srácoknak volt családi kapcsolatok, ami miatt nem tudták ezt végigcsinálni, inkább kimentek külföldre, és én akkor abbahagytam a zenét, és volt egy kis szünet, és akkor találkoztam Ábrahám énekessel, és az nagy inspirációt adott nekem. Képzeld el, hogy feltöltöttünk TikTokra egy videót, és megnéztek 400 000-szer.
0: Az azért jó?
1: Igen, az jó volt, és utána úgy gondoltam, hogy kéne mellém egy énekes, és akkor Kovács Viktora énekessel megpróbálom most újra alkotni egy csapatot, és megpróbálok egy ilyen duo formációt most létrehozni. Mellette fotózok és videóklipet csinálok, és tehát a TikTokot így próbálom megerősíteni, hogy jobban tudjak újra zenélni.
0: Videózás és filmforgatás, ezzel
1: hát esküvő videókat csinálok.
0: Esküvő, ez lett volna a kérdésem, hogy milyen típusú videókkal lehet téged megkeresni, és esetleg van olyan, amikor mondjuk esküvőkre is meg lehet hívni téged?
1: Persze. Hát szoktam videózni, de hát esetleg beatboxolni is, nem tudom mennyire élik bele, de simán.
0: Nagyon jó. És Viktorral a projektetek, az lehet egy kicsit mélyebben belemenni, hol tartotok, jöttök-e ki valami újdonsággal, vagy milyen fázisban?
1: Viktoriával még csak gyakorlunk, Kovács Viktoriáról van szó, nagyon jó énekes, a TikTokon ő is fönt van, meg lehet őt hallgatni, és próbálunk így majd több számot, ilyen ismertebb számot összegyúrni, és akkor majd felrakjuk az internetre, és akkor megvárjuk, hogy mit szól a közönség.
0: És hosszú távú terv, hogy akár közösen albumot csináljatok, vagy előbb inkább a social médiát szeretnétek meghódítani?
1: Így először a médiában, hogy mindenképp minden platformon fenn legyünk, és utána majd szeretnék én saját számot is, mert én szoktam zenéket is így írni, hogy így titokba, de ez még most gyakorlom.
0: Van már olyan zeneszámod, amit te írtál, és publikus, vagy teljesen titkos az egész?
1: Még titkos, még a mesterséges intelligenciával, még barátkozok, de vele együtt szoktam csinálni zenét.
0: Ha már így belemegyünk, mi a véleményed arról, hogy a mesterséges intelligencia és a zeneírás, hogy rengeteg olyan hír van mindenhol, hogy elveszi az emberek munkáját. Ugye most azt mondtad nekünk, hogy ez segíti a munkásságodat. Szerinted hol van a balansz a kettőben?
1: Okosan kell használni, és nem átlépni egy bizonyos határt. Tehát nem szabad, hogy mindent ő csináljon, és én elengedjem a kezét, hanem az van, hogy ő segítséget nyújt, és bele kell vinni egy emberi gondolatokat, nagyon jó ötleteket, és ő meg segít ezt megformálni. Tehát balanszba kell hozni a kettőt.
0: Igen. Mostani állás szerint mi a legnagyobb álmod? Hova szeretnél eljutni mondjuk a következő 5 évben?
1: A következő 5 évben szeretném, hogyha sikerülne egy lakásprojekt, amiben most benne vagyok. A másik meg szeretnék majd egy normális párt találni magamnak, hogy esetleg családalapítás, és minél nagyobb sikereket elérni zeneterén, és alkotni, zenélni sokat.
0: Szuper, köszönöm. Mit tartasz kicsit nehezebbnek? Normális párt találni, vagy inkább a szakmai sikereket elérni?
1: Normális párt találni, sokkal nehezebb az életben.
0: Igen, ezt teljesen megértem. Szerintem manapság az egyik legnehezebb projekt. És milyen párt képzelsz el magadnak, ha már keresed a párodat egy kicsit, hát ha valaki látja, és...
1: Igazából mindenképp pozitív, és olyan legyen, hogy tudjon kompromisszumkész lenni. Ez a legfontosabb, hogy elfogadjuk egymást, és meg kell ismerni, adja meg a lehetőséget, mert sosem lehet tudni, hogy milyen kincseket rejt a másik.
0: Ezt nagyon szépen megfogalmaztad. Köszönöm. Most jöjjön akkor egy kis zene, és utána jövünk vissza a legjobb résszel, a titokkal.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet, ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Lépés Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést, és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
0: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. www.mediaválogatott.hu.
5: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra itt a Lépés Rádióban.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Még érvényben van a hőségriasztás és a vörös kód is, a vízfogyasztásra és a vízvédelmére figyelmeztet a szaktárca, még marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Keddi félig tart a hőség miatt elrendelt vörös kód. A vörös kódnak két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt minden szociális intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, ne menjen el mellette, hívja a 112-es segélyhívót. A vízfogyasztásra és a vízvédelmére figyelmeztet a szaktárca. A rendkívüli hőség miatt az élő környezetért felelős minisztérium a rendszeres folyadékfogyasztásra hívja fel a figyelmet, továbbá arra is, hogy ne pazaroljuk az ivóvizet, és figyeljünk oda az állatokra is. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. Vízosztással segíti utasait a MÁV a hőségben. Az országos tiszti főorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére. A vasúttársaság a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. Naponta 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, az utascentrumoknál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál. Újraindítják a visegrádi együttműködést, írt a Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök is elfogadta a meghívását Budapestre és Gödöllőre június 23-ára. Befagyasztaná a polgármesterek fizetését egy tiszás képviselő. Szabó Tibor a vármegyei közgyűlési elnökök fizetésének csökkentését is kezdeményezi. A főpolgármester és a megyei jogú városok polgármestereinek fizetését a 2024-es szinten fagyasztja be, megakadályozva az automatikus évről évre történő emelést. A törvénymódosítás 2026. július 1-én lépne hatályba. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy- és áruszállító vállalkozást tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, gyümölcsöket, jégkrémeket ellenőriz a NÉBIK. Mától augusztus 20-áig tart a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A fagylaltokat előállító létesítményeknél higiéniai és nyomkövetési ellenőrzést végeznek. A bringás büfékben vizsgálják az alkoholos italokat is. Kedden is több órás napsütésre, kellemes nyári időre számíthatunk, csak kevés helyen alakulhat ki futózápor. A délutáni maximumok 25-30 fok között várhatók, a légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel. Szerdán túlnyomóan napos száraz idő valószínű, helyenként komoly felhőkkel, reggel 11-17, délután 27-32 fok lesz. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, így ismét erősödik a melegedés.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. És most indítjuk a napot a D-Boost című zenei válogatással. Itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. What it do, baby boy?

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.